0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Radio Pulse.
2: Vivian Ostatva, Iodin FM.
1: Klasne radio. Vdorohu.

0: a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Zvíruju v srdci. Rádio Pulz FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Радио Пульс.
2: Ты в 92.1 FM.
1: Классное радио. В дорогу.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Se Radio Pulse. 92.2 FM.

kincsben. Bezár a négy fal, nem vigasztal assza, épp nem engem ér baj. Üresen tűnnek el a mindig tele helyek, hova mindig mentem veled, csak hogy mindig veled legyek. Ha lesz egy nap, mikor a beteg világ feleszmél, vagy bármi lesz végül én, miattad szeretném hinni, hogy az élet mégis megszépül, ölelni szavakkal, érintés nélkül.

0: legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Púzus FM.
1: Radio Pulse.
2: Vivjam a stopa.
1: Jodim FM.
2: Klasne radio.
1: Vdorohu.

0: legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Zvirujú v srdci. Rádio Pulz FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Púzus Rádió. Megdobbant.
1: Вы слушаете Радио Пульс 92.1 FM.

0: munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Радио Пульс. Сивьяна Стопа и один ФМ. Классное радио.

legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM. Rádió Pulsz FM.

0: Тейтоура. Восьма година за київським часом.
1: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
2: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
3: Köszöntjük a rádió hallgatókat szeptember 10-én csütörtökön, a mikrofonnál Kis Viktória és Bekfi Mária.
4: Вітання радіослухачам, сьогодні 10 вересня, четвер, з вами Бекфі Марія та Кіш Вікторія.
3: Kátyúzási akciót szerveznek a Nagybégányi kistérségben. A kistérségben számos útszakasz szorul javításra, azonban a helyi önkormányzatnak jelenleg nincs elegendő anyagi forrása az utak teljes körű felújítására, ezért hideg aszfaltot szereztek be, amellyel igyekeznek megszüntetni a legnagyobb úthibák. A munkálatokba a pedagógusokat is bevonták a Tedd Magad akció keretében. A tanárok egy nap munkával segítenek a kátyúk betömésében. A kezdeményezésről a Nagybégányi kistérség polgármestere Nagy Anna számolt be.
5: Igen, hát kátyúból sajnos nincs hiány a kistérségen belül sem, és mivel hogy nagyobb pénzösszege nincs a kistérségnek, amivel tudná ezeket az utakat feljavítani, sikerült beszereznünk ezt a hideg aszfaltot, a zsákos anyagot, és evel próbáljuk a kátyukat megtömködni, elhárítani azt a hibát, hogy kevesebb kátyú legyen. Mivel, hogy erre ember sincsen, ugye, aki ezt a munkálatokat elvégezze, főleg olyan ember, aki mentességgel rendelkezne, ezért felkértük a tanárokat Tedd Magad akcióba, hogy segítsenek egy napi munkával ezeket a munkálatokat elvégezni. Jelen pillanatban ők vannak Kinguton, és kátyúznak, aszfaltoznak.
4: У Великобиганській громаді організовують акцію з ямкового ремонту доріг. У громаді чимало ділянок доріг потребують ремонту, однак наразі місцева влада не має достатньо фінансових ресурсів для повного відновлення дорожнього покриття. Тому було придбано холодний асфальт, з допомогою якого намагаються усунути найбільші пошкодження на дорогах. До ремонтних робіт також залучили педагогів у межах акції «Зроби сам». Вчителі протягом одного робочого дня допомагатимуть засипати дорожні ями. Про ініціативу повідомила голова Великобиганської громади Ноть Анна. Далі ви чуєте її слова.
5: Igen, hát kátyúból sajnos nincs hiány.
4: Так, на жаль, ям на дорогах у громаді вистачає, оскільки громада наразі не має достатньо коштів, щоб повноцінно відремонтувати ці дороги. Нам вдалося придбати холодний асфальт, матеріал у мішках. З його допомогою намагаємося засипати ями та усунути пошкодження, щоб їх на дорогах стало менше. Оскільки немає і людей, які могли б виконати ці роботи, особливо тих, хто має відповідну кваліфікацію, ми звернулися до вчителів у межах акції «Зроби сам», щоб вони протягом одного робочого дня допомогли виконати ці роботи. Наразі вони перебувають у селі Гуд, де займаються ямковим ремонтом та асфальтуванням доріг, зазначила Ноть Анна.
3: Perekszászban azt ellenőrizték, hogyan szervezik meg az iskolások ingyenes étkeztetését. Viteli Mátyi, a Beregszászi Járási Katonai Közigazgatás vezetője, Babiák Zoltán a Beregszászi Kistérség polgármesterével együtt három oktatási intézményt keresett fel, a Beregszászi Betlen Gábor Liceumot, a Beregszászi Potusnyák Liceumot, valamint az Opreroma Beregszászi Gimnáziumot. Az ebéd során az intézmények vezetőivel, pedagógusaival és diákjaival is beszélgettek, valamint a gyakorlatban is megtekintették, hogyan zajlik az iskolai étkeztetés. Az ingyenes étkeztetési program kibővítése az iskolai étkeztetés reformjának egyik fontos része, amelyet Ukrajna First Lady-je Olena Zelenska kezdeményezett.
4: У Берегові перевірили, як організували безоплатне харчування школярів. Про це повідомив голова Берегівської районної військової адміністрації Віталій Матій. Він разом із головою Берегівської громади Золтаном Бабяком відвідали три заклади освіти міста – Берегівський ліцей імені Габора Бетлена, ліцей імені Федора Потушняка та Берегівську гімназію «Опрерома». Під час обіду вони поспілкувалися з керівниками закладів, педагогами та учнями, а також ознайомилися з організацією харчування на практиці. Розширення програми безоплатного харчування є одним із етапів реформи шкільного харчування, започаткованої з ініціативи першої леді України Олени Зеленської, йдеться у повідомленні.
3: Masszív vérzés egy flexel történt sérülés után, életet mentettek a mentősök kaszonyban. A helyszínre gyorsan kiérkezett a mentőcsapat, a szakemberek azonnal megkezdték a sürgősségi ellátást. A férfi állapotát a Beregszászi kórházba történő szállítás közben is folyamatosan ellenőrizték. Ott átadták az orvosoknak további kezelésre. A sürgősségi egészségügyi szolgálat emlékeztet, elektromos szerszámok használatakor mindig be kell tartani a biztonsági szabályokat. Erős vérzés esetén azonnal hívni kell a 103-as segélyhívó számot, és meg kell kezdeni a vérzés elállítását. Minden perc számít és életet menthet.
4: Масивна кровотеча після травми флексом. У селі Косонь медики врятували постраждалого. На місце оперативно прибула бригада швидкої. Фахівці одразу розпочали невідкладну допомогу. Під час транспортування до Берегівської лікарні медики продовжували контролювати стан чоловіка. Там його передали лікарям для подальшого лікування. В екстреній медичній допомозі нагадують, під час роботи з електроінструментами необхідно дотримуватися правил безпеки. У разі масивної кровотечі потрібно негайно телефонувати 103 та розпочати її зупинку. Адже кожна хвилина може врятувати життя.
3: Az UkrEximbank 2026. október 1-től megszünteti együttműködését Ukrajna nyugdíj alapjával. A nyugdíjak, lakhatási támogatások, kedvezmények és egyéb állami szociális juttatások címzetjeinek számlavezetése terén. Ha ön a nyugdíját vagy más szociális juttatását az említett bankon keresztül kapja, 2026. szeptember 15-ig a következőket kell tennie. Választania kell egy másik államilag kijelölt bankot a juttatások folyósításához. Számlát kell nyitnia az új banknál. Értesítenie kell Ukrajna nyugdíj alapját a folyósítás módjának megváltozásáról. Fontos, amennyiben szeptember 15-éig nem választ másik bankot, és erről nem tájékoztatja a nyugdíj alapot, a továbbiakban a juttatásokat az UkPosta postai fiókjain keresztül folyósítják, közölte az ukrán

0: Звістка, віра, знання, спільнота, духовне збагачення через радіохвилі.
1: Üzenet értékek hullámain. Hit, tudás, közösség, lelki feltöltődés a Pulzus Rádióban.
2: Kedves rádióhallgatók, a következőkben görögkatolikus percek című műsorunkat hallhatják. Virág Szabolcs, Beregszászi görögkatolikus káplán gondolatai következnek.
3: Шановні радіослухачі, в ефірі передача «Греко-католицькі хвилини». Сьогодні ви почуєте роздуми Віраг Соболча, греко-католицького капелана міста Берегове.
4: Dicsőség Jézus Krisztusnak, dicsőség mindörökké. Kedves testvérek, a mai vasárnapon egyházunk két evangéliuma is készül, hiszen ez a mai vasárnap szintén egy különleges vasárnap. A Szentkereszt felmagasztalását megelőző vasárnap ez. Mai napon az egyházunk Szent János és Szent Máté evangéliumából ad nekünk egy-egy kis morzsát, amely az örök életnek a tortájából származik. Kedves testvérek, hallgassuk meg! Így szólt az Úr. Senki sem ment föl a mennybe, csak aki leszállt a mennyből. Az ember fia, aki a mennybe van. És amint Mózes fölemelte a kígyót a pusztában, úgy kell majd az ember fiának is fölemeltetnie, hogy mindaz, aki hisz benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta oda, hogy mindaz, aki hisz benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert nem azért küldte el Isten a fiát a világba, hogy elítélje a világot, hanem hogy üdvözöljön általa a világ. Abban az időben, amikor Jézus Fülöp Cezárejának vidékére ért, megkérdezte a tanítványaitól, engem, az ember fiát, kinek mondanak az emberek? Ő pedig így válaszoltak, egyesek Keresztelő Jánosnak, mások Illésnek, megint mások Jeremiásnak, vagy valamelyik prófétának. Erre megkérdezte őket, hát ti, kinek mondtok engem? Simon Péter válaszul ezt mondta, te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. Erre Jézus azt mondta neki, boldog vagy Simon, Jónás fia, mert nem a test és a vér nyilatkoztatta ki ezt neked, hanem az én atyám, aki a mennyekben van. Én is mondok neked, te Péter vagy, és én erre a kősziklára fogom felépíteni egyházamat, és az alvilág kapui nem vesznek erőt rajta. Neked adom a mennyek országának kulcsait, amit megkötsz a földön, meg lesz kötve a mennyekben is. És hogy felolsz a földön, fel lesz oldva a mennyekben is. Amen. Kedves testvérek, két csodálatos evangéliumnak lehettünk fültanúi. Az első evangélium, amelyet Szent Jánostól hallunk, nagyon ismerős lett számunkra, hiszen karácsonykor nagyon sokszor ezzel a kis rövid mondatot találkozunk. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta oda érte. Hogy mindaz, aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Kedves testvérek, ez milyen szép a jó Istentől. A legdrágábbat adja ide érettünk. És milyen érdekes, hogy most nem karácsony van, hanem épp ellenkezőleg. A Szent Keresztről igyekszünk megemlékezni. Arról a keresztről, amely rengeteg ember számára megbotránkozás. Rengeteg ember számára szégyen, de remélem, hogy még több ember számára az üdvösségünknek a jelképévé vált. Nagyon érdekes, hogy a karácsonykor ezzel a kis rövid szakasszal szoktuk egymást felvidítani. Ezzel a kis szakasszal szoktuk kifejezni Isten szeretetét, hogy mindent odaad azért, hogy az embernek élete, örök élete legyen. Kedves testvérek, milyen szép, hogy az Isten nem akarja, hogy elvesszünk. Nem akarja, hogy eltűnjünk. Nem akarja azt, hogy céltalan életet éljünk ebbe a világba. Nem akarja, hogy az életünk itt véget érjen, hanem legyen egy folytatás. És ez a folytatás ugyanúgy vele folytatódjon. De már nem ebben a világban, hanem az ő dicsőséges mennyországába. Kedves testvérek, de ide el kell jutni. A találkozásra a jó Istennel ezért nekünk tennünk kell. el kell indulnunk a szeretet parancsának az útján. Nem maradhatunk ülve. Nem maradunk tétlenül. Nem lehet mantrázni ezt az egy mondatot, mert Isten úgy szerette a világot, hogy egyszülött fiát adta érte. Én pedig itt vagyok és várok. Nem, nekünk is el kell indulnunk. Nekünk is kell vele találkoznunk. Nekünk is akarnunk kell vele találkozni. Hiszen ne felejtsük az utolsó mondatot. Mert azért küldte el Isten a fiát a világba, hogy üdvözítse. És nem azért, hogy elítélje. Üdvözített el minket Jézus. De meg leszünk ítéltetve. Mindenki saját tettei szerint. És talán itt átevezhetünk Szent Máté evangéliumára, ahol maga Jézus teszi fel a nagy kérdést. Engem, az ember fiát, kinek tartanak az emberek? És halljuk az apostolokat, amit azt mondják, egyesek Keresztelő Jánosnak, mások Illésnek, megint mások Jeremiásnak, vagy valami prófétának. Biztos bolgodott egyetértően Jézus, hogy igazán jókat mondtuk. Hiszen az Ószövetség nagyjait emelitek ki. És erre viszont Jézus megkezdi, de ti, kinek mondtok engem? Ti, akik szemtanúi vagytok a csodáknak, ti, akik fültanúi vagytok a példabeszédeknek, ti, akik együtt jártok velem az én missziómon, ti, akik ott vagytok meg annyi helyen, ti mit mondtok? Ki vagyok én? A ti számotokra. És milyen érdekes, hogy mindenki hallgat. Tanácskoznak. Hát mit mondjanak? Hiszen már mondták Jeremiást, mondták Illést, mondták Keresztelő Jánost, vagy bármelyik más prófétát. Nem elég. Hát kit mondjuk nagyobbat? És mi érdekes, hogy Péterbe az isteni szeretet túlárad. Odáig, hogy szólásra nyitja száját. És milyen szépen megfogalmazza. Te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. Milyen egyszerűen mondja ki. Azt a dolgot, amely hitvallás, amely elmondja, hogy kicsoda is Jézus. Ő a Krisztus. Ő a fölkent, a messiás. Ő az Istennek a fia. És milyen szép rá Jézusnak a felte. Boldog vagy Simon Jónás fia, mert nem a test és a vér nyilatkoztatta ki ezt neked, hanem az én atyám, aki a mennyekben van. Hogy nem hatalmasságok, nem mások mondták ezt Péternek, hogy ezt kell mondanod, és akkor jó lesz minden, és akkor előrébb lész majd a rangsorba, hanem ezt a mennyi atya jelenti ki számára. Ő helyezi Péter apostolnak a szívére ezeket a szavakat, és ezek miatt tudja ki is mondani. És milyen érdekes, hogy Jézus innentől megjutalmazza Pétert. Hiszen, hogy is van a folytatás? Én is mondom neked, te Péter vagy, és én erre a kősziklára fogom építeni egyházamat. Az alvilág kapui nem vesznek erőt rajta. Neked adom a mennyországnak a kulcsait, amit megkötsz a földön, meglötve a mennyekben is. És amit felhoz a földön, fel lesz oldozva a mennyekben is. Milyen szép folytatás van ennek a történetnek. Boldog vagy, mert te ezt tudod. Mert te ezt hiszed. Mert ez ott van a te szívedben. És azt mondja Jézus, hogy te rád fogom felépíteni az egyházamat. Te leszel az egyház alapja. És nagyon érdekes itt a folytatása, hogy neki adja a mennyország kulcsait. Az egyházra bízza Jézus Krisztus a mennyországba való bejutásnak a lehetőségét. De milyen szépen van megfogalmazva, hogy mindaz, amit megkötsz a földön, meg lesz kötve a mennyben is, és amit feloldasz a földön, fel lesz oldozva a mennyekben is. Tehát mondhatnánk, van egy ilyen formula. Egyház, gyónás, mennyország. Milyen szépen következik az egyik a másikból. Az egyház az, amely engem megtart, az egyház az, amely engem körbevesz, az egyház az, ahol már megélhetem, milyen a földi mennyország. hiszen az egyház nem a sajátját keresi, hiszen az egyház a sajátját adja. És mi a sajátja? A Szent Jónás, hogy mindaz, amit feloldoz a földön, fel lesz oldozva a mennyekbe is. A bűnök bocsánata az egyházon keresztül Jézus Krisztustól jön. Kedves testvérek, és a folytatás pedig a mennyország, az örök élet. Pont ahogy az imént Szent János evangéliumában hallottuk, hogy örök élete legyen minden embernek. Kedves testvérek, Jézus Krisztus az élet szerzője, aki a keresztet elszenvedi, ma is engem meghív. Ma is elhív, hogy kövess engem, légy tanítványom, és hasonlóan ezt akarja mondani nekem, mint Péter apostolnak. Boldog vagy, mert nem test és vér jelentette ki ezt neked, hanem az én atyám, aki a mennyekben vagyon. Kedves testvérek, Jézus Krisztus ma is ad. Ma is feláldozza önmagát. Ma is vállára veszi a keresztet. Ma is készül a keresztútra, hogy önmagát adja életünk. És én ma is el tudom őt kísérni. Én ma is ott tudok lenni. Lehet nem ő Cirenei Simon, aki felveszem az ő keresztjét, és viszem egy kicsit vele. Lehet csak egy vagyok ott, az ott állókból, akik mindezt szemlélik. De mégis ezeket látva, hogy ő én érettem szenved, ő én érettem odaadja életét, hogy nekem örök életem legyen, talán valami újat hoz el az én életembe is. Talán az én életemet, az én gondolataimat is átformálja egy új életre, egy boldogabb életre, amelyben a kereszt nem megbotránkozás, amelyben a kereszt nem szégyen, amelyben a kereszt nem akadály, hanem jelkép, híd az örök élet irányába. Kedves testvérek, készüljünk együtt arra, hogy fölemeljük a Szent Keresztet, azt csókjainkkal illessük, és adjunk hálát az Istenünknek, hogy ennyire jó, és ennyire szeret minket, hogy egyszülött fiát adta érettünk, hogy örökké élhessünk. Amen.
2: Kedves rádióhallgatók, görögkatolikus percek című műsorunkat hallhatták. Virág Szabolcs, Beregszászi görögkatolikus káplán gondolatait hallhatták.
3: Шановні радіослухачі, в ефірі передачі «Греко-католицькі хвилини» ви почули роздуми Віри Аксоболча, греко-католицького капелана міста Берегове. Дякуємо за увагу!
0: Звістка, віра, знання, спільнота, духовне збагачення через радіохвилі.
1: Üzenet értékek hullámain. Hit, tudás, közösség, lelki feltöltődés a Pulzus Rádióban.
5: Műsorunkat a Beregszászi Görögkatolikus Esperesi Hivatal támogatta.
3: Передача за підтримки Берегівського угорськомовного греко-католицького деканату.
6: FM 92.1 Pulzus Rádió.
7: Pulzus Rádió. Pulzus Rádió. Pulzus Rádió.
8: Радіо Пульс FM. Щодня з вами. Щодня для вас.
9: Реклама на Радіо Пульс FM.
10: Реклама.
11: Хочеться яскраво провести вечір з друзями, відсвяткувати важливу подію або просто круто відпочити? Завітайте до розважального комплексу «Магнум». На вас чекають боулінг та більярд, розташовані на поверсі поруч із входом до басейнів, а також оновлене барне меню зі смачними коктейлями. «Магнум» – чудове місце для святкування дня народження, дитячого свята, корпоративу, зустрічі з друзями або сімейного відпочинку. Працюємо щодня з 16.00 до 0 годин за київським часом. Телефон 067 313 89 88. Адреса: місто Берегове, вулиця Богдана Хмельницького, 112/4. Магнум. Грай, відпочивай, святкуй.
10: Szeretnél egy igazán jó estét a barátaiddal? Megünnepelnél egy fontos eseményt, vagy egyszerűen csak kikapcsolódnál? Vár a Magnum szórakoztató központ. Bowling és biliárd az emeleten, közvetlenül a medencék bejárata mellett vár rád, valamint megújult bármenű finom koktélokkal. A Magnum tökéletes hely születésnapokhoz, gyereksúrokhoz, céges rendezvényekhez, baráti találkozókhoz, vagy családi programokhoz. Nyitva minden nap 16 órától éjfélig kievi idő szerint. Telefon 067 313 88. Címe: Beregszász, Bogdán Khmelnyicki utca 112/4. Magnum. Játsz, lazíts, ünnepelj!
12: Настала осінь. Час привести сад до ладу та підготуватися до холодніших днів. У магазині «Будівельник» ви знайдете все необхідне. Повітродувки для листя, електричні та бензинові ланцюгові пилки, садові ножиці. А до опалювального сезону обирайте з нашого широкого асортименту радіатори, змішувальні насоси, рушникосушки, електричні конвектори, обігрівачі та тепловентилятори. Магазин «Будівельник» – усе, що може знадобитися вам в осінній період. Місто Берегове. Берегове, вулиця Мужайська, 52/Б.
10: Itt az ősz. Ideje rendbe tenni a kertet, és felkészülni a hidegebb napokra. A kerttakarításhoz az Építész Kft-nél megtalálja, amire szüksége van. Lombfúvókat, elektromos és benzines láncfűrészeket, kerti szerszámokat. A fűtési szezonra pedig válasszon radiátorokat, keverőszivattyúkat, kendőszárítókat, elektromos konvektorokat, melegítőket és hőlégfúvókat széles kínálatunkból. Építész Kft. Minden, amire az őszi időszakban szüksége lehet. Beregszász, Muzsai út 52/B.
12: Уже протягом десятиліть це місце смаку та традиційних святкових подій. Ресторан «Фемілі» у селі Велика Бийгань. Постійне оновлення, декорації до різних заходів, комфортний готельний комплекс, сезонне меню та улюблені національні страви чекають на гостей під час дружніх, родинних чи корпоративних заходів. Ідеальне місце для весілля з садом, фотозонами, декором та квітами. Ресторан «Фемілі» Велика Бийгань. Смаки, які хочеться відчути знову і знову. Телефон 099-020-39-51.
10: Évtizedek óta az ízek és a tradicionális ünnepi események helyszíne. Family étterem Nagy Bégány. Folyamatos megújulás, rendezvényekhez igazított dekorációk. Kényelmes szállodai részleg. Szezonális fogások és jól ismert hazai ízek várják a vendégeket baráti, családi és céges események alkalmával is. Tökéletes esküvői helyszín, ahol a kert, a fotózás, a dekoráció és a virág is adott. Family étterem Nagy Bégány. Ízek, amik vissza hívnak. Asztalfoglalás 099 020 39 51.
12: Хліб і вода – незамінні складові нашого повсякденного життя. Уже десятиліттями цінністю Закарпаття є сербський хліб, на якому виросли покоління, а ідеальним доповненням до нього стала вода Загірна. Кристальна свіжість, газована, слабогазована та негазована у різних форматах упаковки. Сербська пекарня та вода Загірна – Берегове. Рідні і нові традиції доповнюють одна одну.
10: А кенір і шавіз – о мінденнапок еленгетхететле рісей. Évtizedek óta Kárpátalja értéke a szerb kenyér, amin generációk nőttek fel, és ami társul hozzá, a Zahirna víz. Tiszta frissesség, szénsavas, enyhén szénsavas vagy szénsavmentes változatban különböző kiszerelésben. Szerb pékség és Zahirna víz Beregszász. Egy régi, ami újat hozott.
13: Маєте знижений зір? XMR лазерна корекція зору в Закарпатському центрі мікрохірургії ока – найкращий варіант вирішення ваших проблем. Операції проводить рефракційний хірург Молощий Володимир Васильович. Ужгород, вулиця Грибоєдова, 23. Телефон 050-694-0303. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
14: Ліцензія МОЗ номер 507 від 13.08.2015 року.
10: Дянгейн лат. О Карпатайої сен мікрошебісеті кеспонд XMR лазерес латаш корекціот кінал. Олег jobb megoldás mindazok számára, akik élesen szeretnének látni. A műtéteket Molosi Volodymyr Vasilievics refraktív sebész végzi. Ungvár, Gribojedov utca 23. Telefon 050-694-0303. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Az öngyógyítás ártalmas lehet az egészségére.
15: Licenszkód, Ukrán Egészségügyi Minisztérium, numero 507, 2015, augusztus 13-a.
9: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
16: Рекламу hallottam. питань реклами телефонуйте 066 78 49 950. Зробіть ваш бізнес чутним. 066 78 49 950. Реклама Капчуладбан. Хіві онулогот вонгот гетвенюц недвенкіленц кіленцаз ötvenes телефонсамот. Теде холготува валокузашат. 066 78 49 950.

Családi kör, ahol a család az első. A Kárpátaljai Magyar Nagy Családosok Egyesületének műsora minden szombaton 14 óra 20-kor a Pulzus Rádióban. Élet, hit, nevelés és örömök nagy családos szemmel.

Köszöntöm hallgatóinkat, Vitánya Rágyó Szlukacsám. A Génius Jótékonysági Alapítvány a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetemmel és a Magyar Kézilabda Szövetség Sport Akadémiai Központjával együttműködve a 2026-27-es tanévben is folytatja a tehetséggondozó munkáját a kézilabda tehetségpontokban. A program célja kézilabda sport népszerűsítése a kárpátaljai iskolákban, a fiatal tehetségek felkutatása és versenylehetőség biztosítása. A tehetségpontokba április 28 és augusztus 10-e között lehetett jelentkezni, ez idő alatt 836 a tanuló nyújtotta be jelentkezését, akik 39 oktatási intézményből kerültek be iskolázásra. Összesen 59 csoport alakult, a programban 357 lány és 479 fiú vesz részt. A jelentkezők között olyanok is vannak, akik már 5. éve látogatják az edzéseket. A tehetséggondozó munka 2026. szeptemberétől indult, 21 Génius kézilabda tehetségpontban 26 szakember bevonásával valósul meg. Lahogyini fond Génius, Uszpiuprátis Zakarpátskému Horskému Univerzum Верситетом імені Ференца Ракоці Дрова та спортивно-академічним центром Угорської асоціації гандболу і в цьому навчальному році продовжує свою роботу в розвитку талантів у центрах гандбольної майстерності. Метою програми є популяризація гандболу в закарпатських школах, пошук молодих талантів та надання їм можливості брати участь у змаганнях. Прийом заявок до центрів підтримки талантів тривав із 28 квітня по 10 серпня. За цей час було подано 836

Hit, közösség, értékek, határtalan. A Pulzus Rádió református magazin műsora minden kedden 14:20-tól. Aktuális, hitéleti témák, egyházi események, szolgálattevők megszólalásai és kárpátaljai történetek. Határok nélkül.

0: Кілен Цоура. 10 година за київським часом.
1: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
2: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
3: Köszöntjük a rádió hallgatókat szeptember 10-én csütörtökön, a mikrofonnál Kis Viktória és Bekfi Mária.
4: Вітання радіослухачам, сьогодні 10 вересня, четвер, з вами Бекфі Марія та Кіш Вікторія.
3: Beregszászban azt ellenőrizték, hogyan szervezik meg az iskolások ingyenes étkeztetését. Viteli Matyi, a beregszászi járási katonai közigazgatás vezetője, Babiák Zoltán a beregszászi kistérség polgármesterével együtt három oktatási intézményt keresett fel, a beregszászi Betlen Gábor liceumot, a beregszászi Potusnyák liceumot, valamint az Opreroma beregszászi gimnáziumot. Az ebéd során az intézmények vezetőivel, pedagógusaival és diákjaival is beszélgettek, valamint a gyakorlatban is megtekintették, hogyan zajlik az iskolai étkeztetés. Az ingyenes étkeztetési program kibővítése az iskolai étkeztetés reformjának egyik fontos része, amelyet Ukrajna First Lady-je Olena Zelenska kezdeményezett.
4: У Берегові перевірили, як організували безоплатне харчування школярів. Про це повідомив голова Берегівської районної військової адміністрації Віталій Матій. Він разом із головою Берегівської громади Золтаном Бабяком відвідали три заклади освіти міста: Берегівський ліцей імені Габора Бетлена, ліцей імені Федора Потушняка та Берегівську гімназію Опрерома. Під час обіду вони поспілкувалися з керівниками закладів, педагогами та учнями, а також ознайомилися з організацією харчування на практиці. Розширення програми безоплатного харчування є одним із етапів реформи шкільного харчування, започаткованої з ініціативи першої леді України Олени Зеленської. Йдеться у повідомленні.
3: Kárpátalja bekerült Ukrajna négy legnépszerűbb turisztikai régiója közé. Az év első felében a megyében több mint 480 ezer turisztikai adóval terhelt vendégészakát regisztráltak, ami 25%-kal több, mint az előző év azonos időszakában. A szakértők szerint a legnépszerűbb úti célok között van Beregszász és Kasszony, ahol a termál és ásványvizekre épülve egészségügyi és wellness turisztikai komplexumok alakultak ki. A turistákat elsősorban az vonza, hogy egy helyen kapcsolhatják össze a pihenést, a termálfürdőzést, a gasztronómiai élményeket és az aktív turizmust. A statisztikai növekedés egyik további oka a szálláshelyszektor fehéredése, vagyis az, hogy egyre több korábban nem hivatalosan működő szálláshely kezdi bejelenteni tevékenységét és fizeti meg a turisztikai adót. Ide tartoznak a falusi turizmusban működő vendégházak, az üdülő településeken kiadott apartmanok, valamint a szállodák is. Az adatokról a Város című kiadvány számolt be.
4: Закарпаття увійшло до топ-4 туристичних регіонів України. За перше півріччя в області зафіксували понад 480 тисяч оплачуваних туристичних ночівель. Це на чверть більше, ніж за аналогічний період минулого року. Серед популярних напрямів експерти називають Берегове та село Косонь, де навколо термальних і мінеральних вод сформувалися цілі оздоровчі туристичні комплекси. Туристів приваблюють можливості поєднати відпочинок, термальні процедури, гастрономію та активний туризм. Окремою причиною зростання статистики є детінізація ринку розміщення. Частина об'єктів, які раніше могли здавати житло неофіційно, почала реєструвати діяльність та сплачувати туристичний збір. Йдеться як про садиби зеленого туризму і квартири в курортних селах, так і про готелі. Про це пише видання «Варош».
3: Az UkEximbank 2026. október 1-től megszünteti együttműködését Ukrajna nyugdíjalapjával. A nyugdíjak, lakhatási támogatások, kedvezmények és egyéb állami szociális juttatások címzetjeinek számlavezetése terén. Ha ön a nyugdíját vagy más szociális juttatását az említett bankon keresztül kapja, 2026. szeptember 15-ig a következőket kell tennie. Választania kell egy másik államilag kijelölt bankot a juttatások folyósításához. Számlát kell nyitnia az új banknál, értesítenie kell Ukrajna nyugdíjalapját a folyósítás módjának megváltozásáról. Fontos, amennyiben szeptember 15-éig nem választ másik bankot, és erről nem tájékoztatja a nyugdíjalapot, a továbbiakban a juttatásokat az UkPosta postai fiókjain keresztül folyósítják, közölte az Ukrán Nyugdíjalap Kárpátaljai megyei főigazgatósága.
4: АТ «Укрексімбанк» з 1 жовтня 2026 року припиняє співпрацю з Пенсійним фондом України в частині обслуговування рахунків одержувачів пенсій, житлових субсидій, пільг та інших державних соціальних виплат. Якщо ви отримуєте пенсію чи іншу соціальну виплату через згаданий банк, вам необхідно до 15 вересня обрати інший уповноважений банк для отримання виплат, відкрити у ньому рахунок, повідомити Пенсійний фонд України про зміну способу виплати. Зверніть увагу, якщо до 15 вересня 2026 2020 року, не обрати інший банк та не повідомити про це Пенсійний фонд України. Надалі виплати здійснюватимуться через відділення АТ «Укрпошта». Про це інформує Головне управління Пенсійного фонду України в Закарпатській області.
3: Egy friss kutatás szerint Európában átlagosan 48 percig tart a napi munkahelyre való ingázás. Ez a kontinensre számolt átlag azonban elfedi, mennyire eltérőek az egyes országokban a földrajzi adottságok, a forgalmi viszonyok és a munkavállalók hozzáállása. Miközben az európai átlag nagyjából 3/4 óra, az egyes országok útjain és vasútvonalain az ingázók teljesen más valóságot élnek meg. Olaszországban és Szlovéniában például viszonylag rövidnek számít a napi utazási idő, nagyjából 35 perc körül. Alakul. A skála másik végén vannak azok az országok, ahol az ingázás jóval közelebb kerül az egyórás határhoz. Svédországban és Írországban 57, illetve 56 perces átlagot mértek. A rangsor élén Belgium áll, ahol a napi átlagos ingázási idő hivatalosan is átlépi az egyórás határt. 61 perc, közölte az Euronews.
4: Згідно з новим дослідженням, у Європі в середньому щодня витрачають 48 хвилин на дорогу до роботи. Однак цей загальноєвропейський показник приховує значні відмінності між країнами, зумовлені географічними особливостями, транспортною ситуацією та ставленням працівників до щоденних поїздок. Якщо середній показник по Європі становить близько 45 хвилин, то на дорогах і залізницях різних країн працівники стикаються з абсолютно різними реаліями. Наприклад, в Італії та Словенії середня тривалість щоденної поїздки на роботу є відносно короткою – близько 35 хвилин. На іншому кінці рейтингу – країни, де час на дорогу наближається до однієї години – у Швеції та Ірландії. Цей показник становить відповідно 57 та 56 хвилин. Очолює рейтинг Бельгія, де середній час щоденної поїздки на роботу офіційно перевищує одну годину і становить 61 хвилину, пише Євроньюз.
3: Megnyílt az Ortutai Alkotótábor záró kiállítása Beregszászban. Tegnap tartották a 2026-os Ortutai Alkotótábor záró kiállítását a Beregszászi Ortutai Elemér Görög Katolikus Központban. A tárlaton az alkotótáborban résztvevő művészek munkáit mutatták be, lehetőséget adva a látogatóknak arra, hogy betekintést nyerjenek az elmúlt napok művészeti folyamatába, és megismerjék az elkészült alkotásokat. A kiállítást október 1-ig lehet megtekinteni. Erről Maros Istvánt, az Ortutai Elemér Görög Katolikus Központ igazgatóját hallhatják.
5: Második Ortutai Elemér Görög Katolikus Alkotótábornak a záró kiállítása a mai alkalmunk. Maga az alkotótábor az augusztus utolsó hetében volt. 10 kárpátaljai festőművész alkotott, 3-an a, hát úgymond szeniorok, az érettebb művészek, Kopriva Attila, Matt Péter és Erfán Ferenc,

0: Kegyelem nékünk és békesség Istentől, ami mennyei atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, fennállva a 130. Zsoltárt énekeljük, a 130. Zsoltárnak az első versét, mely így kezdődik, te hozzád teljes szívvel. Örökkévaló Istenünk, köszönjük, hogy hozzád emelhetjük a mi szívünket, és téged szólíthatunk meg. Imádságban oda járulhatunk a te szentséges trónusod elé. Eléd vihetjük a mi gondolatainkat, terheinket, kéréseinket, mindazokat a dolgokat, amelyek jelen vannak az életünkben, és úgy tekinthetünk rád, úgy kérhetjük a te válaszodat, hogy tudjuk, hogy kegyelmes és gondviselő jó atyánk vagy. Kérünk, Urunk, hogy hadd tapasztaljuk ezt meg újra és újra a mindennapok forgatagában, mindennapok küzdelmeiben, hadd ragyogjon át, hadd legyen nyilvánvalóvá számunkra és a körülöttünk élők számára, hogy van neked gondod a tieidre, és nem engeded, hogy az igaz ember elsodródjon, elbukjon. Te tarts meg bennünket, Urunk, akkor, amikor kevés a mi erőnk, amikor túl nagyok a támadások, amikor túl erős a világnak a vonzása, hadd tudjunk újra és újra visszatalálni hozzád, egyszerűen, őszintén. Így kérünk, hogy áld meg a te ígéret is, amelyet a mai napra elkészítettél számunkra. Eleveníts meg bennünket a te igéd által, mint élő víz által, hadd halljuk meg és hadd értsük meg a te üzenetedet, a te szándékodat, akaratodat, s hadd legyen bennünk készség és vágyakozás, hogy megcselekedjük azt. Jézus Krisztusért, ami megváltó Úrunkért kérünk, hallgass meg. Amen. Kedves testvérek, Isten igéjét a zsidókhoz írott levélből szeretném felolvasni a 12. részből, a 12. verstől kezdődően a 17. versig. Amíg Isten igéjét felolvasom és magyarázom, kérem a testvéreket, foglalják el a helyüket. A megnevezett helyről a zsidókhoz írott levél 12. részéből, a 12. verstől kezdődően a 17. versig, így szól hozzánk Isten igéje. Ezért tehát a lankadt kezeket és a megroskadt térdeket erősítsétek meg, és egyenes ösvényen járjatok, hogy a sánta meg ne botoljon, hanem inkább meggyógyuljon. Törekedjetek mindenki iránt a békességre és a szent életre, amely nélkül senki sem látja meg az Urat. Ügyeljetek arra, hogy senki se hajoljon el Isten kegyelmétől, hogy a keserűségnek a gyökere felnövekedve kárt ne okozzon, és sokakat meg ne fertőzzön. Ne legyen senki parázna vagy istentelen, mint Ézsau, aki egyetlen tál ételért eladta elsőszülöttségi jogát. Mert tudjátok, hogy később, amikor örökölni akarta az áldást, elutasították, mivel a megtérés útját nem találta meg, noha könnyek között kereste. Sok szeretettel köszöntöm a testvéreket a mai reggelen, és a felolvasott ige szakaszban számos bátorítást olvashattunk, hossza sora van előttünk a bátorításoknak és a figyelmeztetéseknek. A legsúlyosabb, vagy talán a leginkább képszerű figyelmeztetés az Ézsau és Ézsaunak a története, Ézsaunak a bukása, amivel elutasítja az Isten áldását, az elsőszülöttséget, és látjuk, hogy egy meglehetősen csekély haszonért cserébe. És azért fontosak ezek a bátorítások, ezek a figyelmeztetések, mert azt gondolom, hogy sokszor kerülünk hasonló helyzetbe, mint Ézsau. És sokszor van előttünk a jelen való kecsegtető előrejutásnak a lehetősége, valaminek a megragadása, és olyan távolinak tűnik az Istennek sok-sok ígérete, az Istennek sok-sok biztatása, az áldás, a jog, hogy örökölhetjük az Isten áldását. És ennek a harcában van a zsidókhoz írt levél által megszólított gyülekezet is. Sok-sok nyomorúság van jelen az életükben, az előző versekben erről ír az író, amikor a fenyítéseket is úgy akarja láttatni az emberekkel, az olvasókkal, hogy ez is mint Isten szeretetének az eszköz. Ez egy nagyon nehéz kérdés, nagyon nehéz téma. Tegnap már volt erről szó, csak az összefüggések jobb megértése érdekében nyúljunk vissza egy gondolat erejéig erre, hogy ott kezdődik, hogy a bűnnel való küzdelemben kell megállni. És amikor a bűnnel való küzdelemben az ember elsodródik, amikor hamarabb adja be a derekát, és nem megy el a végletekig, nem tud ellenállni, nincs ereje ellenállni, és rálép ezekre az utakra, akkor szólal meg ez a bátorítás, hogy de az Isten akkor sem hagyja, hanem ha fenyítésen keresztül is, de megtartja. És ez az a biztatás, amiben ott lehet számos keresztény ember, ha látja úgy a saját életét, saját helyzetét, hogy még ha nehézségekben vagyunk is, ha sok-sok nyomorúság is van közöttünk, az Isten tervében, az Isten oldaláról, az Isten elgondolásában, az ő szeretetéből fakadóan, ezek azt a célt szolgálják, hogy el ne sodródjunk tőle. És így kezdődik a mai napnak a biztatása, hogy a lankadt kezeket, a megrendült, megroskadt térdeket erősítsétek meg. Ez a biztatás, bátorítás, felszólítás, hogy ne lankadjatok meg, ha nehéz is, ha sok-sok kísértés is van körülöttetek, ha sok-sok fenyítésnek is vagytok a részesei, ne roskadjanak meg a térdek, és ne lankadjanak meg a kezek, hanem erősödjetek meg. Erősödjetek meg az Isten szavában, az Isten ígéretében, lássátok meg annak a valóságát, annak a teljességét, hogy az Isten ezekben a helyzetekben hogyan és hányféleképpen tud bennünket megtartani, megőrizni, hogyan tud erőt adni minden élethelyzetünkben. És hadd legyen ez az első gondolat, vagy bevezető gondolat, üzenet számunkra a mai napon, hogy azzal biztat az Isten igéje bennünket, hogyha meg is vagyunk lankadva, mert ennek a valóságát sem tagadja le a Szentírás, és nem mondja azt, hogy a keresztény ember nem lehet ilyen. Nem mondja azt, nem beszél arról, hogy a keresztény ember nem fáradhat meg, nem roskadozhat. Csak van kire nézzen, van kitől erőt kapjon. És azért nem lankad meg, és nem roskad össze, mert tud erőt kérni. Mert tud erőt kérni az Istentől. A 13. versben pedig már arról olvasunk, hogy egy nagyon érdekes, nagyon izgalmas kép tárul elénk ebben a versben. Így olvassuk a 13. verset. Az egyenes ösvényen járjatok, hogy a sánta meg ne botoljon, hanem inkább meggyógyuljon. Ez is annak a valóságát tárja elénk, annak a valóságát teszi nyilvánvalóvá, hogy bizony, hogy botladozunk. Bizony, hogy nagyon sok minden van az életünkben, az életünk útján, ami akadály, ami összeakasztja a bokánkat, ami csapda, ami egy mély gödör, amiben sokszor belelépünk, ami akadályoz bennünket. És különösen nehéz helyzetben van itt egy sánta ember, aki sántikálva akar végigmenni ezen az úton, ami tele van sok-sok csapdával. Sok-sok olyan dologgal, ami alkalmas arra, hogy megbotlassza, elbotlassza, elgáncsolja. És az a tanács, nagyon egyszerű a tanács, az egyenes úton járjatok. Az egyenes úton járjatok. Ahol sokkal kisebb a valószínűsége, sokkal kisebb az esélye annak, hogy az ember talál olyan dolgot, amiben bele tud botlani. És ezt az életünkre vonatkoztatva is tartsuk fontosnak, és tartsuk úgy magunk előtt, előtérben, mint világító mécsest, hogy ha az egyenes úton járok, ha a sima úton járok, sokkal kisebb az esélye annak, hogy meg fogok botlani. És ha ott van az életünkben nagyon sokféle botlás, botladozás, bukdácsolás, akkor lehet, hogy nem az egyenes úton vagyunk. Akkor lehet, hogy nem az egyenes útat választottuk. Lehet, hogy nem az egyenes út az, amin éppen járok. És még ha épp mind a két lábam is, még akkor is sokszor botladozom. És valahol a bűnnek a nyomorúsága, ez a sántaság, hogy eleve sántán indulunk el. Eleve sántán lépkedünk ezen az úton. Sok minden megsántít bennünket, sok minden ott van, ami megkötözi a mi lábunkat, amivel még csak normálisan, egyenesen sem tudunk járni, hanem hátránnyal indulunk. Hátrányból indulunk. És azok számára pedig különösképpen is nagy-nagy figyelmeztetés és nagy-nagy bátorítás, hogy ha van lehetőséged, ha van választásod, válaszd az egyenes utat. Az egyenes úton járjatok. Hogy te, aki sánta vagy, ne botladozz még annál is többet, mint amit kell. Mint amit talán éppen az Isten ad eléd, hogy kipróbálja, megpróbálja a te hitedet. És a végeinek a versnek az az, hogy azért, hogy meggyógyuljon. A célja az, hogy a sánta ember, aki alapból is hátrányos helyzetű, alapból is sokat bukdácsol, az meggyógyuljon. És visszatérve az elejére, azért válaszd az egyenes utat, hogy te, aki sánta vagy, megtanulj egyenesen járni. Megtanulj az egyenes úton járni, és ne botladozz. Meg lehet gyógyulni. A sántának is meg lehet gyógyulni. Az, akinek az élete sok mindentől meg van terhelve, és sok mindenben az ő jelleme, az ő háttere, az ő korábbi élete alkalmas arra, hogy megbotlassza, elbotlassza. Ha az egyenes utat választja, járjatok az egyenes úton. Ha az egyenes utat jársz, egyenes utat választod, akkor még a sánta is meg tud gyógyulni ezen az úton. Helyre tud állni az egyensúly az életében. Naivság azt gondolni, hogy sok egyenes út van. Naivság azt gondolni, hogy ebben a világban könnyű, vagy könnyedén megtaláljuk az egyenes utakat. Annyira összetett és annyira bonyolult élethelyzetek vannak körülöttünk, és van sokszor a saját életünkben is, hogy nagyon nehéz ebben egyenes utat találni. És én ezt alázattal elfogadom, és alázattal tudomásul is veszem. A magam életén is látom, és azt gondolom, hogy mindenki látja a saját életében, hogy kívánatos lenne, vágyott lenne egy egyenes, sima út, különösen itt Ukrajnában, amikor az utakat néz az ember, olyan jó lenne, olyan könnyű haladni egy egyenes úton. Ha csak van lehetőségünk, éppen ezért, ha csak van lehetőségünk, az egyenes utat válasszuk. Hogy ne botladozzunk, hogy ne botoljunk meg, sőt, hogy még a sánta is meg tudjon gyógyulni. A sánta, aki sok mindenben megterhelt, sok mindenben már elbukott, sok minden már terheli az ő életét, meg tudjon gyógyulni az egyenes úton, helyre tudjon állni az ő békességem. Aztán így folytatja a 14. versben a levél: törekedjetek mindenki iránt a békességre és a szent életre, amely nélkül senki sem látja meg az Urat. Szép ez a biztatás, és talán sok hasonlót olvasunk, és sok hasonlóval találkozunk. Biztatással, hogy törekedjünk a békességre mindenkivel, de ez akkor válik igazán fájóvá, számomra akkor válik igazán fájóvá, hogyha merem meglátni az életemben, a saját kapcsolataimban azokat a töréseket, ahol nincs meg a békesség, ahol békétlenség uralkodik, ahol ott van, ahol befészkelte magát a bűnnek az ereje, az elválasztásnak, a szétdobálásnak a gondolata. Van, amikor nehezen tudunk jól dönteni, és vannak olyan kapcsolatok, amikor nehezen tudjuk megfoltozni azt, ami már korábban elfoszlott, elszakadt. Az igen nem is arról beszél, hogy tökéletesek vagyunk. És nem is arra biztat bennünket, hogy úgy tegyünk, mintha tökéletesek lennénk. Hanem arra, hogy törekedjetek. Törekedjetek arra, hogy mindenki iránt békességben éljetek. Törekedjetek arra, hogy amennyire rajtunk áll, ahogyan Pál apostol mondja, amennyire tőletek függ, legyetek mindenki iránt békességgel. És amennyiben rajtad áll, hogy meg tudod-e gyógyítani a te kapcsolataidat, helyre tudod-e állítani a békességet a te haragosoddal szemben, akkor azt tedd meg. Nem gondolom azt, hogy mindig fog sikerülni, de az sem lenne helyes, ha azt gondolnánk, hogy akkor nincs szükségünk arra, hogy törekedjünk erre. Nincs az Istennek megszólítása, felszólítása a részünkre arra, hogy igenis menj, és próbáld megrendezni a te kapcsolatodat. És ha ez nem sikerül, ha a másik erre nem nyitott, akkor az, ami a te dolgod, azt megtetted. Törekedjetek a szent életre. Ez a következő gondolata itt a levélnek, a következő biztatása, bátorítása ennek a levélnek. Törekedjetek a szent életre. És talán mindenki maga próbálhatja meg eldönteni, hogy mit ért szent élet alatt, mi az, ami neki belefér a szentségbe, mi az, ami nem fér bele. Sokszor inkább a mások életét szoktuk úgy megítélni, hogy a szent mit enged meg magának, vagy éppen hogyan viselkedik, vagy milyen emberi gyarlóság üti fel a fejét az ő cselekedeteiben, szavaiban, és ez mind igaz is. De mindig elsősorban magunkra gondoljunk. És bennünket szólít meg az Isten igéje, hogy törekedjetek a szent életre. És mindenki maga látja, hogy hol van az a szennyfolt, hol van az a tisztátalanság, hol van az a bűn, amivel harcolnia kell. Amiben az Isten igéje megszólít, és azt mondja, hogy törekedj a szent életre. Én az Úr szent vagyok, ti is szentek legyetek. És sok mindenben nem tudunk előrelépni. Sok mindenben egy helyben toporgunk, vagy talán még visszafelé is lépünk, mert gyarlóak vagyunk, és ezt is tudomásul kell venni. Sok mindenben segítségül hívhatjuk az Istent, és megtapasztalhatjuk, hogy milyen hatalma van az Isten szavának, az Isten szabadításának egy-egy ilyen élethelyzetben, amikor ő tud bennünket megtisztítani, ő tud bennünket szentté tenni. A nagy nyomorúság az az, hogyha az ember megfeledkezik arról, hogy ő ezen az úton van. Hogy az ő útja, az a megszentelődés útja. És a biztatás a szent életre, az nem egy olyan dolog, hogy ma félreteszem, és majd holnap foglalkozom vele. Hanem minden nap törekednünk kell arra, hogy a mi életünk tisztuljon, közelebb kerüljön ehhez a szentséghez. És a nagyon félelmetes ebben a felszólításban az az, annak a kijelentése, hogy úgy törekedjetek a szent életre, hogy aki ezt nem teszi meg, az nem látja meg az Urat. És ez így már nagyon félelmetes. Amikor ki tudok egyezni azzal, amikor el tudom fogadni, fogadtatni, amikor jóvá tudom hagyni magam előtt azt, hogy hát én ilyen vagyok. Hogy ez nekem belefér. És nincs meg a szívemben, nincs meg a lelkemben a vágyakozás arra, hogy hasonlatos legyek ahhoz a képhez, amiről Jézus Krisztus beszél, amiről Jézus Krisztus elénk ad. A tisztaságban, szentségben, szelítségben, őszinteségben, szeretetben. Törekedjetek a szent életre, mert ha ezt elmulasztjuk, ezt a törekvést, ezt a vágyakozást, nagyon félelmetes, nagyon ijesztő gondolat, az nem látja meg az Urat. Az valahol úgy megy el az Isten mellett, hogy észre sem veszi. Észre sem veszi az Isten szavát, az Isten tanítását, az Isten gondját arra, hogy formáljon, mert nekem elég az, ami van. És ahogyan itt haladunk tovább az igében, a következő vers, ami előttünk áll, ügyeljetek arra, hogy senki se hajoljon el Isten kegyelmétől, hogy a keserűségnek a gyökere felnövekedve kárt ne okozzon, és sokakat meg ne fertőzzön. Keserűség az a gondolata a 15. versben, amit újra csak szeretnék kiemelni, és amiről érdemes mindenkinek a maga életében, meg a maga élethelyzetében felfedezni azt, hogy milyen romboló, mennyire romboló hatással tud lenni a megkeseredés. Az elején még csak meglankadásról beszél, meg megroskadt érdekről beszél, mint egy fizikai fáradtságról. De a keserűség, a megkeseredés, a rossz indulat, csak a rossznak a meglátása, a kesergés, ezek már lelki dolgok. Ez elsősorban lelki dolog, és ha megfordítjuk ezt a mondatot, akkor nagyon-nagyon rejtve, de ott van benne az is, hogy a keserűség hajlít el az Isten kegyelmétől. Itt ugyanúgy van, hogy az Isten kegyelmétől elhajolva ott van a keserűség, de azt gondolom, hogy ez visszafelé is ugyanúgy érvényes. Hogy a kesergésemben, amikor az életemben utat adok, utat nyitok annak, hogy keseregjek, hogy panaszkodjak magamnak, másnak, az Istennek, és csak panaszaim vannak, csak a keserűség van, akkor az el tud engem hajlítani az Isten kegyelmének felismerésétől. El tud hajlítani engem a hálaadó élettől. El tudja vinni az én gondolataimat egy olyan irányba, bele tud engem vinni egy olyan csapdába, egy olyan útba, ahol egyre távolabb és távolabb kerülök az Istennel való békés és tiszta kapcsolattól. Azt mondja az Isten igéje, hogy a keserűségnek a következménye azon túl, hogy elhajlít az Istentől, így olvassuk tovább, felnövekedve, kárt ne okozzon, és sokakat meg ne fertőzzön. Talán még ez az, amit érdemes ebből az igéből kiemelni, ebből az igéből meglátni, hogy ez nem csak rólunk szól, nem csak a saját életünkről, nem csak a saját megtapasztalásainkról, a saját Istennel való kapcsolatunkról, hanem nagyon könnyen bele tudunk esni egy olyan spirálba, amikor panaszra panaszkodunk, amikor keserűségre még keserűsebb történeteket, gondolatokat, megtapasztalásokat veszünk elé, mint egy versengve egymással, hogy kinek nehezebb, kinek keserűbb az élete. Belekapaszkodni az Isten kegyelmébe. Azt tud bennünket kiemelni ebből az örvényből, ebből a spirálból, megtapasztalni és elfogadni azt, hogy az Istennek most is lesz gondja ránk. És ne lankadjak meg, ne roskadozzak a terhek alatt, hanem felnövekedvén nézzünk Krisztusra, és erősödjünk meg benne. És amivel kezdtem, az Ésaúnak a története, és ezzel záródik, ezzel fejeződik be ez az igerész. Ésaúnak a történetét így olvassuk, röviden összefoglalva, a legfontosabbakat kiemelve. Ne legyen senki parázna, vagy istentelen, mint Ésaú, aki egyetlen tál ételért eladta elsőszülöttségi jogát. Mert tudjátok, hogy később, amikor örökölni akarta az áldást, elutasították, mivel a megtérés útját nem találta meg, noha könnyek között kereste. Ne legyen senki parázna vagy istentelen. És ebben számomra az első megütköző, vagy félelmetesnek tűnő gondolat az az, hogy Ézsau, Jákobnak a fia, aki olyan sok bizonyság vett körül, aki első kézből hallhatta azt, hogy Jákobnak az életében, vagy a nagyapa, vagy akár Ábrámnak az életében, hogyan munkálkodott az Isten. Tehát, hogy ez az Ézsau ennyire távol tud kerülni az Istentől, hogy paráznává lesz, idegen asszonyokat veszel, csak azért, hogy bosszantsa a szüleit, idegen asszonyokat hoz a házhoz, istentelenné válik. Félelmetes meglátni azt, hogy amikor az ember letér az egyenes útról, amikor az ember utat ad a keserűségnek, az irítségnek, az emberi gyarlóságnak, akkor milyen messze, milyen távol tud kerülni az Istentől. És abban biztat ma bennünket az Isten igéje, hogy úgy legyen előttünk Ézsaúnak a képe, úgy legyen előttünk Ézsaúnak az élete, mint negatív példa, mint akinek az élete figyelmeztet bennünket arra, hogy milyen könnyű egy tellencséért, a pillanatért, a pillanatnyi előrejutásért, a pillanatnyi éhség miatt elveszíteni valami sokkal nagyobbat, sokkal fontosabbat. Egy tellencséért eladta az ő első szülöttségét. És talán a mindennapoknak nagy küzdelme az, hogy a mindennapi kenyérnek a gondja, a mindennapi szükséges dolgoknak a megszerzése, mikor jut el az életünkben odáig, hogy választanunk kell a között, hogy eladunk valami sokkal fontosabbat, vagy elaltatunk valamit a mi lelkünkben, valamit a mi szívünkben, ami bennünket olyan erősen odaköt az Istenhez. És azt mondom, hogy most csak ez van, csak az a tállencse, csak a holnapi nap, vagy csak a mai munka, a mai feladat, a mai siker, hogy megragadjam. És ennek van nyilván egy fizikai összetevő is, éhes volt. Tehát ott van ez az éhség az emberben, ott van ez a szükséglet, a beteljesületlen szükséglet. Akkor válik ez nagyon-nagyon nehézé, nagyon-nagyon fájdalmasra és szomorúvá, amikor ez el tud szakítani bennünket attól a jogtól, hogy elsőszülöttek legyünk, hogy az Isten gyermekei legyünk, hogy az Isten gyermekeiként lássam tovább az életemet. És ha így látjuk Ézsaúnak a történetét, Ézsaúnak a tragédiáját, akkor azt látjuk, hogy ő a világ kedvéért, és a világnak nagyon is gyarló vagy értéktelen részéért el tudta dobni azt, ami abban a korban is egy nagyon fontos érték volt, az ő elsőszülöttségi jogát. Amikor szakított azzal, nem kell ez nekem, ki tudja, meddig élek, ki tudja, hogy mikor tör rám valami a pusztában, hiszen egész nap vadászom. Csak a ma, csak a ma, csak a most. És ez a kísértés, kedves testvérek, az, amiben a szorongattatásban, az éhségben Ézsau azt választja, amit nem kellett volna. És kiszakítja magát az Isten kegyelméből, az Isten gondviseléséből. És a következő, még ide tartozó gondolat az az, hogy később, így olvassuk, amikor már kereste az áldást, akkor nem találta meg. Az Isten nagyon sok lehetőséget ad nekünk arra, hogy a mi botladozásainkban, a mi elesésünkben, a mi tévejgésünkben, görbe útjainkban újra és újra visszataláljunk hozzá. Nem tudom, hogy kinek mennyi esélyt ad, kinek mennyit lát az Isten helyesnek, ítél meg helyesnek, hogy hányszor megy utána, hányszor hívja vissza, hányszor terelgeti vissza a helyes ösvényre. De azt látjuk, hogy Ézsónak az életében eljött az a pont, amikor már az Isten azt mondta, hogy nem. És hiába kereste már, könnyek között, így olvastuk, könnyek között, tehát őszinte megbánással, őszinte felismeréssel. Azt mondja az Isten, hogy már nem. Már oda már nem mehetsz vissza. Már nem lehet a tiéd az, amiről lemondtál, amit megvetettél, amit nem tartottál becsesnek. És én jó reménységgel vagyok afelől, hogy Ézsónak az életére nézve is van, és volt az Istennek terve. De azt is lássuk meg, hogy az, ami az Ézsó életéből fakadóan, életének cselekedeteiből, döntéséből fakadóan az ő öröksége lesz, az sokkal kevesebb annál, mint ami eredetileg az övé lehetett volna. És ebben is érdemes, kedves testvérek, elcsendesedni, hogy én nem gondolom azt, hogy az Isten le fog mondani bármelyikünkről is. Hogy az Isten megveti Ézsaut. Elveti, és soha többet semmilyen módon nem is akar róla tudni. Csak már nem kapja meg azt, ami az övé lehetett volna. Éppen azért, mert megvetette. Éppen azért, mert neki nem volt fontos. És valahol itt lássuk a saját életünket is, hogy azok a szólítások, azok a hívások, azok a figyelmeztetések, bátorítások, amivel az Isten a szívünkre akar beszélni, és az egyenes útra akar bennünket terelgetni, és biztat és bátorít bennünket. A szent életre, a mindenkivel való békés életre, hogy ezek ne hújanak a földbe, ne hújanak le, ne peregjenek le, ne pattanjanak le a mi szívünk páncéljáról. Mert valahol az Isten áldásait, az Isten elkészített áldásait utasítjuk ezzel vissza. Nagy kegyelem az, hogy újra és újra visszajöhetünk, hogy újra és újra könnyek között kereshetjük az Isten áldását. És nagy kegyelem az, hogyha az Isten újra és újra visszafogad bennünket. Ne éljünk ezzel vissza, hanem ragadjuk meg a felénk nyújtott kegyelmet. Így legyen. Amen. Drágunk, oly nagy áldás az, amikor látunk megnyílt egeket, és Jákobhoz hasonlóan részünk lehet abban, ahogyan Te megmutatod önmagadat ebben a világban, ahogyan Te gondot viselsz rólunk, ahogyan szövetséget kötsz velünk egyen-egyenként. Kérünk, Urunk, hogy adj nekünk bátorságot ahhoz, hogy ragaszkodjunk ehhez a szövetséghez, hogy egyenes utakon járjunk, és ha meg is lankadunk olykor, és roskadoznak a mi lépteink, ha tudjunk belőled újra és újra erőt meríteni. Őrizd meg bennünket a kísértésekben, őrizd meg bennünket attól, hogy eltávolodjunk, elszakadjunk tőled, tisztogasd meg a mi szívünket a keserűségtől, hadd tudjunk, Urunk, téged dicsőíteni, és hadd tudjunk neked hálát adni szüntelenül. Köszönjük, hogy neked van gondod ránk, és te jössz utánunk. Te szólítasz meg bennünket újra és újra, és lehet közösségünk veled. Kérünk, hogy tarts meg bennünket önmagad számára, tarts meg bennünket a te szentségedbe, és ahol a mi erőnk véget ér, ott hadd tapasztaljuk meg azt, hogy milyen nagy áldás a beléd vetett bizalom, milyen nagy áldás az, amikor valaki segítségül tudja hívni a te nagy nevedet, és megtapasztalhatja azt, hogy te meghallod a nyomorultságban lévő ember kiáltását. Így kiáltunk, Urunk, hozzád valamennyünk életéért. Te látod azt, hogy mi az, amivel küzdünk. Hányféle módon vagyunk hiával a szentségnek a mindennapokban. Te tisztogasd meg a mi életünket. És kérünk, Urunk, egy nagymamával együtt, egy fiatalért, az ő unokájáért, te gyógyítsd meg az ő lelkét, te erősítsd meg, te vezesd vissza az egyenes útra, te tartsd meg őt a te kegyelmedben, hogy megismerhesse a te áldásaidat. Kérünk, Urunk, hogy valamennyiünk élete felől te viselj gondot, te vezesd a mi gyülekezetünket, járj előttünk, és igéddel terelgesd a te juhocskáidat. Jézus Krisztusért kérünk, hallgass meg bennünket, és légy a mi gyülekezetünkkel. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Fogadjuk az Isten áldását. Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, az Istennek szeretete és a Szentléleknek közössége legyen és maradjon mindnyájunkkal. Amen. Istentől megáldott békés napot kívánok mindenkinek, áldás békességet.
1: Tisztelt rádió hallgatóink, üzenet című műsorunkat hallhatták. Ez alkalommal Isten tiszteltünket a Beregszászi Református templomból közvetítettük. Igét hirdetett Csernyiga Gyula, református lelkipásztor.
2: Шановні радіослухачі, в ефірі прозвучала передача «Звістка». Ви почули запис богослужіння з Берегівської реформатської церкви. Проповідував Черніга Дюло, пастор Берегівської реформатської церкви. Дякуємо за увагу!

0: Тізоуро. 11 година за київським часом.
1: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
2: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
3: A Vodokanál Kárpát-Víz Kft. Tájékoztatja a lakosságot, hogy a központi vízvezetéken történt csőtörés miatt átmenetileg korlátozták a vízellátást Beregszász több utcájában. A korlátozás részben a Bogdan-Melnicki út és a Széchenyi utcát, valamint a vasút, Radán-Balázs határ, Kisfaludi, Damjanics, Lehel, Bercsényi, Flórián, Dédai, Ipari, Szilva, Strand utcát és a környező utcákat érinti. A vízellátás a javítási munkálatok befejezését követően várhatóan 14 órakor áll helyre.
4: ТОВ «Водоканал Карпат-Віз» повідомляє, що у зв'язку з проривом на центральному водопроводі тимчасово обмежено водопостачання в Берегові на вулицях Богдана Хмельницького частково, Сечені частково, Вокзальна, Радана Балажа, Прикордонна, Кішфолуді, Дам'янича, Легела, Берчені, Флоріана, Дидівська, Промислова, Сілвая, Пляжна та на прилеглих вулицях. Водопостачання буде відновлено після завершення робіт орієнтовно о 15-й за київським часом.
3: Köszöntjük a rádió hallgatókat szeptember 10-én csütörtökön, a mikrofonnál Kis Viktória és Bekfi Mária.
5: Вітання радіослухачам, сьогодні 10 вересня, четвер, з вами Бекфі Марія та Кіш Вікторія.
3: A lengyelországi Bilosztokban tartották a Gyermekek jelentik a jövőt elnevezésű 2 éves projekt záró konferenciáját, amely az Interreg Next Lengyelország-Ukrajna program keretében valósult meg. A projekt partnerei a Bilosztoki és a Munkácsi Gyermekkórház voltak. A programnak köszönhetően a Kárpátaljai megyei gyermekkórház modern számítógépes tomográffal, 3D-s járásvizsgáló laboratóriummal és korszerű ultrahangos berendezésekkel gazdagodott. Emellett több mint 200 egészségügyi és műszaki szakember vett részt speciális képzéseken, többek között ultrahangdiagnosztika és kiberbiztonság témakörében. A projekt emellett lehetőséget biztosított az ukrán és lengyel orvosok közötti szakmai tapasztalatcserére is. A program eredményeitől azt várják, hogy hozzájárulnak a korszerű egészségügyi ellátás elérhetőségének javításához, évente mintegy 28 ezer a két kórházban kezelt beteg számára.
5: У польському місті Білосток відбулася фінальна конференція дворічного проєкту «Діти – це майбутнє» в рамках програми «Interreg Next Польща-Україна». Партнерами проєкту були дитячі лікарні Білостока та Мукачева. У межах проєкту Закарпатська обласна дитяча лікарня отримала сучасний комп'ютерний томограф, 3D-лабораторію, ходи та ультразвукове обладнання. Також понад 200 медичних і технічних фахівців пройшли спеціалізоване навчання, зокрема з ультразвукової діагностики та кібербезпеки. Проєкт також став майданчиком для професійного обміну між українськими та польськими медиками. Очікується, що його результати сприятимуть покращенню доступності сучасної медичної допомоги для близько 28 тисяч пацієнтів 2 лікарень щороку. Про це інформує Закарпатська обласна дитяча лікарня.
3: A szeretet cselekedet nélkül halott, Jakab 2.26 mottóval kezdeményezett adománygyűjtést a Csapi Római Katolikus Egyházközség a háborús övezetben élő rászorulók megsegítésére. Közeleg a tél és az utóbbi években Ukrajnában a hideg évszak közelette, félelemmel és bizonytalansággal tölti el az embereket, különösen azokat, akiket Kelet-Ukrajnában nap mint nap komoly megpróbáltatások érnek. A szervezők elsősorban használt ruhákat, cipőket, edényeket, konyhai eszközöket, befőtteket, savanyúságokat, száraz élelmiszereket gyűjtenek. Az adományokat a Szent Anna közösségi házba, a Csap Beregút 55-ös szám alatt lehet eljuttatni szeptember 11-éig 9 és 14 óra között közép-európai idő szerint. Kizárólag tiszta és hordható ruhákat, elmosott, használható edényeket, valamint fogyasztható, egy évnél nem régebbi befőtteket várnak a szervezők.
5: Любов без діла мертва. Якова, 2 глава, 26 вірш. Під таким гаслом римокатолицька парафія ЧОПа започаткувала збір пожертв для допомоги нужденним, які проживають у зоні бойових дій. Наближається зима, і останніми роками в Україні прихід холодної пори викликає у людей страх і невизначеність, особливо у тих, хто щодня стикається із серйозними випробуваннями на сході України. Організатори насамперед збирають вживаний одяг, взуття, посуд, кухонне приладдя, консервацію, соління та сухі продукти харчування. Пожертви можна приносити до 11 вересня до громадського будинку Святої Анни за адресою місто ЧОП, вулиця Берег, 55, з 10 до 15 за київським часом. Організатори приймають лише чистий і придатний для носіння одяг, вимитий та придатний для використання посуд, а також придатну до споживання домашню консервацію, виготовлену не більше року тому.
3: Kárpátalja bekerült Ukrajna 4 legnépszerűbb turisztikai régiója közé. Az év első felében a megyében több mint 480 ezer turisztikai adóval terhelt vendégészakát regisztráltak, ami 25%-kal több, mint az előző év azonos időszakában. A szakértők szerint a legnépszerűbb úti célok között van Beregszász és Kasszony, ahol a termál és ásványvizekre épülve egészségügyi és wellness turisztikai komplexumok alakultak ki. A turistákat elsősorban az vonza, hogy egy helyen kapcsolhatják össze a pihenést, a termálfürdőzést, a gasztronómiai élményeket és az aktív turizmust. A statisztikai növekedés egyik további oka a szálláshely szektor fehéredése, vagyis az, hogy egyre több korábban nem hivatalosan működő szálláshely kezdi bejelenteni tevékenységét és fizeti meg a turisztikai adót. Ide tartoznak a falusi turizmusban működő vendégházak, az üdülő településeken kiadott apartmanok, valamint a szállodák is. Az adatokról a Város című kiadvány számolt be.
4: Закарпаття увійшло до топ-4 туристичних регіонів України. За перше півріччя в області зафіксували понад 480 тисяч оплачуваних туристичних ночівель. Це на чверть більше, ніж за аналогічний період минулого року. Серед популярних напрямів експерти називають Берегове та село Косонь, де навколо термальних і мінеральних вод сформувалися цілі оздоровчі туристичні комплекси. Туристів приваблюють можливості поєднати відпочинок, термальні процедури, гастрономію та активний туризм. Окремою причиною зростання статистики є детінізація ринку розміщення. Частина об'єктів, які раніше могли здавати житло неофіційно, почала реєструвати діяльність та сплачувати туристичний збір. Йдеться як про садиби зеленого туризму і квартири в курортних селах, так і про готелі. Про це пише видання «Варош».
3: Megnyílt az Ortutai Alkotótábor záró kiállítása Beregszászban. Tegnap tartották a 2026-os Ortutai Alkotótábor záró kiállítását a Beregszászi Ortutai Elemér Görög Katolikus Központban. A tárlaton az alkotótáborban résztvevő művészek munkáit mutatták be, lehetőséget adva a látogatóknak arra, hogy betekintést nyerjenek az elmúlt napok művészeti folyamatába, és megismerjék az elkészült alkotásokat. A kiállítást október 1-ig lehet megtekinteni. Erről Maros Istvánt, az Ortutai Elemér Görög Katolikus Központ igazgatóját hallhatják.
6: Második Ortutai Elemér Görög Katolikus Alkotótábornak a záró kiállítása a mai alkalmunk. Maga az alkotótábor az augusztus utolsó hetében volt. 10 kárpátaljai festőművész alkotott, 3-an a, hát úgymond szeniorok, az érettebb művészek, Kopriva Attila, Matt Péter és Erfán Ferenc, a többiek pedig fiatalabb festőművészek, van, aki éppen csak hogy befejezte a képzőművészeti egyetemet, és vannak, akik már egy ideje alkotnak, de még éppen a formálódásnak az útján vannak. Az alkotótábornak az elsődleges célja, hogy az egyház és a világ, tehát a természet és az Isten kapcsolatát megtalálják, ez a kapcsolat valahol találkozzon, és a művész lelkén keresztül, és az ő alkotó képességén keresztül pedig a haszonra kerüljön. A kiállítást október 1-ig lehet megtekinteni.
4: У Берегові відкрили підсумкову виставку мистецького табору «Ортутай». Вчора у Берегові у греко-католицькому центрі імені Елемира Ортутая відбулася підсумкова виставка мистецького табору «Ортутай-2026». На виставці представили роботи художників, які взяли участь у мистецькому таборі. Відвідувачі отримали можливість ознайомитися з творчим процесом останніх днів та побачити завершені роботи митців. Виставку можна відвідати до 1 жовтня. Про це більше розповів Іштван Моруші, директор греко-католицького центру імені Елемира Ортутая.
6: Második Ortutai Elemér Görög Katolikus Alkotótábornak a záró kiállítása.
4: Проходить підсумкова виставка другого греко-католицького мистецького табору імені Елемира Ортутая. Сам мистецький табір відбувся в останній тиждень серпня. У ньому взяли участь 10 закарпатських художників. Серед них троє, так би мовити, старші, зріліші митці – Атіла Копріва, Пейтер Матл та Ференц Ерфан. Решта – молодші художники. Є ті, хто щойно закінчив.

0: Birta Zoltán és Gogola István. Tartsanak velünk!
1: Передача «Спеціальний випуск». Прямий ефір на радіо «Пульс FM» по буднях з 11 до 13 години за київським часом на хвилі 92.1. Громадське життя, актуальні події, цікаві новини з нашого краю та всього світу з запрошеними гостями та найкращою музикою. Ведучі Бірта Золтан та Гогола Іштван.
2: 2026. szeptember 10-en terülszétapot kívánunk mindenkinek 10 óra után 15 perce. Ez a különkedés kitörtökjadásá. Sziasztok, sziasztok!
3: Igen, lassan közeledünk a hétnek a végéhez is. Nagyszerű napra ébredtünk. Volt egy pici kis felfrissülés, legalábbis itt vidékünkön. Nem tudom, hogy ez a parlagfűnek mit jelent, vagy mit nem jelent, mert nagyon sokan panaszkodtak rá, akkor ez még
2: semmi
3: nem
2: volt. Ez még nem az a fagy.
3: Ez nem a november.
2: Várunk. Viszont ami az éjszaka és a lehűlés hozza, egy nagyon jó hírt szeretnénk itt az éteren keresztül megosztani a rádió hallgatókkal. Oniszkó Györgyi rádiós kolléginánk valamikor július talán első, utolsó hetében eltűnt az éterből, elengedtük egy rövid időre, mert szülési szabadságot vett ki, és Isten kegyelméből ma reggel felkonferáltjuk a jó hírt, hogy Oniszkó Ádám ma hajnalban egy órakor egészségesen világra jött, úgyhogy egészséges mindenki, úgyhogy gratulálunk az étteren keresztül rádiós körökben ezt úgy hívjuk, hogy Pulzus Bébi látott ma a napvilágot, és nem a névnapján, hanem a születése napján köszönhetjük a picurkát és a rága szüleit is.
3: Isten éltesse sokáig, nőjön nagyra.
2: Úgyhogy majd nyomon követjük az eseményeket, szoktuk ezt ilyenkor mondani, tényleg nagyon sok örömöt és áldást kívánunk szeretetekre, és gratulálunk a picurkának a világra jöttéhez. Ügyesek vagytok. Aztán, ha már nap, akkor érdemes megemlítenünk ezt a mai névnaposokat is, mert ma egyébként egy ritka névnap van, a hunorok ünneplik a névnapjukat.
3: Igen, belül, tehát még nem hiszem, hogy a környékünkön ez a egyik legelterjedtebb név, de hunor névnap van, és a hunorok mellett a Nikolettek is ünnepelnek ma.
2: Engedjétek meg, drága gyermekemet, Birta Hunort köszöntsem névnapi alkalmában, bár ő szoktam, hogy a születésnapom van, nem fiam, névnapod van, és ilyenkor nincsen torta.
3: Opa, ez a különbség.
2: Ez nehéz volt összerakni, de attól függetlenül vagy az öröm, úgyhogy Hunor névnapján. Milyen érdekessége, hogy az milyen érdekes, Oniszkó Györgyivel együtt van születésnapunk, és a gyermekünk is kb. Hunor névnapján szület az első gyermeke, úgyhogy vannak itt ilyen összeütközések a dátumok esetében, úgyhogy milyen érdekes dolgok ezek. Úgyhogy őt is köszöntjük nagy szeretettel.
3: Így van, Isten éltesse őt is sokáig.
2: Aztán Beregszázban a Modakán Kárpátizban van egy posztja, amelyben csőtörés miatt munkátok zajlanak Beregszázban.
3: Így van. Hát a Kárpátvíznek úgy néz ki, hogy ez a hete eléggé sűrűre sikeredett. A mai napon a csőtörési munkálatok Beregszáz több utcáját is érintik, mármint a vízkorlátozás kapcsán. Bogdánk-Mennyicki, Széchenyi utca, Vasút út, Radán Balázs utca, a Határ utca, a Kisfaludi, a Damjanics, Lehel, Bercsényi, Flórián, Dédai, az Ipar, a Szilva és a Strand utca, valamint az összes környező utcában előfordulhat az, hogy gyenge a nyomás, illetve az, hogy nincsen víz, korlátozódik. Ha minden a megfelelő munkatempóban halad és nem jön össze semmilyen gubanc, akkor 14 órakor helyreáll majd a vízszolgáltatás az előbb említett utcákon.
2: Ha már víz, akkor kitartást kívánok. Ha már víz, akkor egy érdekes dologra szeretném felhívni a rádióhallgatók figyelmét. Itt Beregszázban azért mi ragaszkodunk a saját történeteinkhez. Volt már itt gólya, aki balesetet szenvedett és át éveken keresztül itt lakott vidékünkön, és hát ritkán láttunk ilyen extra medvével, még nem kellett találkozni. Egyszer láttunk Beregszáz vonzás körzetében egy farkasnak tűnő vadállatot, amit nyomon követtünk, és megnéztük, hogy mi is lehet ő. De ritkán hallunk olyat, hogy Beregszázban mondjuk ez a posta környékén egy igazi termet hód garázdálkodjon, mert ugye hát egy videót volt szerencsém megnézni ma reggel, amelyben ennek a hódnak a történetét mutatják be, és valóban Beregszázban történt, valóban beregszáziak videóztak, és bár igaz két hetes történet, de így most már lassan tudom összerakni azokat az információkat, hogy az önkormányzat is hozott fel korábban, mert ugye éppen 6 nappal ezelőtt az önkormányzatban tanácskoztak arról, hogy azért a Vérkének a vízellátása mennyire fontos kérdés, és a vízügyi hivatal munkatársai környékén a Strand utca környékén fedezték fel, hogy hát van egy hold által generált vízügyi akadály, amit most éppen az önkormányzat, illetve az arra kijelölt személyek próbálják szakszerűen elbontani, hogy a víz útja azért folyamatosan történjen. Úgyhogy ez a hód, ez nem csak Berek 100 központjában sétál, hanem itt a vérkében is garázdálkodik, ahogy kell azt.
3: Így van, úgy néz ki, hogy ez a hód, ez a külön Berek 100 kis térség vízügyes szakembereitől nem kért külön engedélyt, azt mondta, hogy ez most itt nekem tökéletes lakóhelyem. Hát, hogy honnan csordogált le, nem tudom, de így keresgélve az interneten az egyetemnek az egyik munkatársa, azt hiszem tavaly előtt írt egy szakdolgozatot, amiben pontosan a hódokat kutatja. Igaz, hogy egy felsőbb szakaszán a Tiszának, Péterfalva környékén, de kitér arra, hogy a Borzsa-Bene környékén is hát valamikor nagyon sok, nagyon gazdag lehetett hódba, aztán az emberi tevékenység ezen némileg csökkentett, de hogyha kedvező a körülmény, akkor a hód elég szapora tud lenni, úgyhogy én nem tartom kizártnak, hogy ott valahon a zsilip rendszeren, hát ő szépen lassan lekandikált ide, jó itt nekem, komfortos a helyszín, miért ne építsünk akkor házat, csak hogy az ő háza, ez a gátrendszer, ez nyilván a víznek az útját is tudja akadályozni. Hát nem tudom, hogy mi történhetett. Valószínűleg a vérkéből jött ki, vagy ugye a másik lehetőség gyermekkorunk nagy kedvenc filmjének, a Tini Ninja teknőcöknek a nyomán, hogy a szennyvíz csatornából jött volna fel, ezt nem tudom.
2: Nem tudom,
3: tehát
2: ezt nem,
3: én ezt a kettő variációt tudnám elképzelni, valószínűleg a vérkéből jött fel. Hát, hogy unatkozott-e, vagy túl meleg volt már a víz számára ebben a hősi, és ha nagyon, nagyon meleg nyárban, nem tudni, de eltévedhetett, valószínűleg már visszament. A felvétel viszont nagyon izgalmas, tehát azért gondoltam erre a Tini Ninja teknőcökre csak hód kiadásban, mert eléggé harciasnak tűnik.
2: Igen, ugye a helyiek elkezdték videózni, és ott egy helyi szakértő, aki úgy gondolta, hogy ő most akkor hód szakértő is lesz, és aztán
3: megsétált,
2: megpróbálta kiskutyaként kezelni. A hódnak ez nem tetszett, és konkrétan majdnem beleharapott, szerencsére elugrott az úriember, viszont fontos megjegyeznünk, hogy nagyon nagy méretű volt. Úgyhogy egy megtermett kutyusnak a méretét tudom elképzelni.
3: Hód van nálam, nem félek
2: Igen,
3: használni.
2: Hód van, nem félek használni. Nekem is meghökkentő, hogy ez mind Berek 100-ban a járdán történik. Ez a posta környékén egy régi Berek 100-i kávézónak a terasza mellett, úgyhogy hihetetlen élmény volt, és meghökkentő, ne hozzám nem jutott el korábban, de most már azért látjuk, hogy az önkormányzat is megerősítette, hogy ez a hód valóban létezik, illetve fontos, meg éppen most próbálják elbontani ezt az ő által épített vízakadályt, hogy sikeresen a víznek a folyása tudjon gördülékenyen menni, úgyhogy zajlanak az események, és vannak ilyen extra fűszerjelegű dolgok Berek 100-ban.
3: Eddig a gyermekeimmel csak a vadkacsákat néztük, tehát hogyha mentünk a vérkére, vagy a vérke környékén sétáltunk, akkor láttuk, hogy a kacsák szépen a kis kacsákkal együtt úsznak, felvezetőleg megy az anyjuk előre, és utána úsznak, hogy mi lesz, akkor majd hódokat fogunk, hogy a hód anyuka megy elől, és a kicsik így szépen, igen, tehát majd látod a kis szemeket, meg a bajszokat, és akkor de aranyos, aztán épít neked egy gátat.
2: Eurázsiai hódról
3: lesz egy külön zsiliprendszere Berek 100-ban.
2: Igen, és hogy ők fogják szabályozni. Na, hát ez egy izgalmas dolog volt. Ha valaki látta ezt a videót, vagy hallotta erről a történetet, nyugodtan írja nekünk kommenteket, vagy éppen látta-e személyesen ezt a jelenséget itt vidékünkön, nagyon örömmel veszük, hogyha megosztjátok a kommentben. 0957 0907 0907 SMS Viber számunk aktív, de várunk technikai közérdekű információt. A csütörtök adásunkban két témát is szeretnénk boncolgatni. Első óránkban, ha minden igaz, akkor Budapestre tekintünk. Magyarországon számos diák kezdhette meg ukrán nyelvű, illetve kétnyelvű tanintézményben az őszt. E kapcsán Grexa Lilianát, Magyarország-Ukrajna-Ukrán nemzetiségi parlamenti szószólóját kerestük meg, vele beszélgetünk majd perceken belül itt a műsorunk első órájában, és a második órában, ahogy korábban ígértük, kicsit a koleszterin szint lesz a témakörünk. A plusz 40-es ukrajnai állami központosított szűrővizsgálatok részeredményei szerint igen sokak számára, bár nem tudta, de problémája a magas koleszterin szint, és ebben a témakörben szerettünk volna egy szakértővel egy beszélgetést, és dr. Vackó László, a Munkácsi Keresztény Egészségügyi Központ belgyógyásza fogadta a felkérésüket, vele beszélgetünk majd a második óránk derekán.
3: Сьогоднішні гості нашої передачі – Ліліана Грекса, парламентська представниця української національності в Угорщині, та Ласло Вацко, лікар-терапевт Мукачівського християнського медичного центру.
2: 10 óra 24 perc van, Körtisz és Király Viktor énekel, ez pedig a Mehet a tánc. Itt a csütörtöki hallgatóknak küldjük nagy szeretettel a Púzus Rádió éterén keresztül. Jövünk vissza!

0: FM 92.1. Púzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant.
1: Слухай, Радіо Пульс. 92 і 1 FM.
2: Köszönjük a rádió hallgatókat, az FM 92.1 a különkiadás műsora, szóval egészen 12 óráig vagyunk veletek, 10 óra 37 perc van. Egy érdekes dologra hívnánk fel a rádió hallgatók figyelmét. A hírekben hallhattátok azt, hogy az Ukrexim Bank idén október 1-től megszünteti az együttműködését az ukrajnai nyugdíjalappal, ami azt jelenti, hogy gyakorlatilag ezen keresztül ezek a szolgáltatások már nem lesznek elérhetőek. Viszont fontos megjegyeznünk, hogy nem szabad összekeverni a beregszászi Ukrexim Bankot, amely a Mozi utcán található, azzal az Ukrexim Bankkal, amely hasonló, viszont a két intézmény teljesen külön címben, teljesen külön intézményként működik. A megszüntetés ezzel kapcsolatban a nyugdíjosztállyal minden esetben az Ukrexim Bankot jelöli, ami azt jelenti, hogy ez a Mozi utcán található régi bank, amely gyakorlatilag megszűnik ebben az
3: értelemben. Hát már zárva van amúgy is, tehát oda hiába kopogtat az ember, ott már banki szolgáltatásokat nem tud elérni, és valóban inkább csak egy áthallásról van szó. És lehetséges, hogy inkább valaki biztosra megy és bekopogtat a másik bankhoz. Bank mind a kettő, tény, és a hallás is Exim, meg a SIB, ez a kettő kis kitétel,
2: vagy rövidítés. Van benne rövidítés, megzavarja
3: így
2: az embert,
3: így van,
2: feltétlenül.
3: Van. Legalábbis, ahogy kimondjuk, így van, tehát akiknek az Ukrexim Bankon keresztül érkezik a nyugdíja, legyenek nyugodtak, továbbra is zavartalan az ellátás.
2: Külön köszönjük az információkat és a megértés is. A bank vezetősége hívott fel, hogy többen keresték meg ezzel a kérdéskörrel, úgyhogy itt ez egy félrehallás. Aztán, akik hallották az első blokkunkat, tudják, hogy egy újabb beszélgetést szeretnénk összehozni a következő percekben.
3: A vonal másik végén köszöntjük Grexa Lilianát, Magyarország ukrán nemzetiségi parlamenti szószólóját. Сьогодні з нами на зв'язку Ліліана Грекса, парламентська представниця української національності в Угорщині. Köszöntjük műsorunkban, köszönjük, hogy elfogadta felkérésünket.
4: Jó napot kívánok, szeretettel köszöntök én is mindenkit.
2: Látjuk, hogy nagyon sok esemény zajlik Magyarországon az ukrán közösség életében. Hogyan indult az idei ősz?
4: Hát nem tudom, mennyi időnk van, hogy elmondjam, bele tudom-e sűríteni mindent azt, ami történt. Mondhatni már augusztus 24-e óta, mert igazán akkor kezdtük el úgymond az őszi szezont, hiszen Ukrajna függetlenségének napja volt aznap, és egy hajnali imával kezdtünk, amelyben kapcsolódtunk egyrészt Ukrajnával, ahol a Kárpátaljai Nemzeti Kórus szervezte a hajnali misét Ukrajnáért, de csatlakoztak hozzá más országokból is, például úgy emlékszem, hogy Brazíliából is például. Utána délután a parlament engedélyével tarthattam egy csodálatos bandura koncertet a parlament épülete előtt, szabad téren. Nagyon sok érdeklődő volt, és nagyon hálás vagyok ezért a parlament vezetőségének, hogy támogatják az ilyen típusú kezdeményezéseimet. Utána pedig elindultak a tanévnyitók, és nagy öröm számunkra, hogy kettő új telephelyel bővült idén szeptembertől a Lesze Ukrainka nemzetiségi iskolánk, Sárváron és Győrött nyitottuk meg az új telephelyeket. Utána az is egy újdonság, hogy a Taras Shevchenko ötnapos ukrán nemzetiségi iskolánkban, ami ugye tavaly indult, most már nem csak alsó tagozatos gyerekek vannak, hanem felső tagozatos gyerekek is, tehát 8 osztállyal megyünk tovább, és így már több mint 100 fős a létszáma az iskolának. Ezen kívül meghívást kaptam Ukrajna nagykövetével együtt a Rákóczi Szövetség elnökétől, Csáki Csongor úrtól, hogy látogassuk meg azt a tábort, ahol különben Magyarország ungári főkonzulátusa, illetve főkonzul úr Bacskai József közreműködésével több mint 250 ukrán gyermek táborozott Ukrajna különböző részeiből, és ezt követően pedig még az is egy nagy hatalmas dolog számunkra, hogy egy új Taras Shevchenko szobrot állított a nagykövetség Pesten immáron, eddig ugye Budán volt csak szobor, és a pesti szoborhoz a Taras Shevchenko iskolásokkal kimentünk, és a nagykövet úr egy különleges nagyköveti órát tartott ott. Utána volt még egy olyan fontos esemény, ami a pravoszláv ukrán hívek számára különösen jelentős, hogy felavatták a Fanarion ortodox keresztény központot Budapesten, ahol én is hivatalos voltam, és megtisztelte az eseményt Bartolomeusz pátriárka is. Ezt követően a Lesza Ukrainka budapesti központjában is megnyitottuk a tanévet, és ugye ez még csak a szeptember eleje, és ezen pedig részt vett Julia Hrishen, a ukrán parlamenti képviselőasszony, hozott ukrán nyelvű könyveket a diákoknak az összes iskolánkba, és nagyon örültünk neki, hogy ugye ilyen színvonalas könyvekből tanulhatnak majd a gyerekek. Eljött a Taras Sevcsenko iskolába Rágyanszky György, a magyarországi nemzetiségekért felelős helyettes államtitkár is, ő is meglátogatta ezt a csodás iskolát, és a hétvégén volt több nemzetiségi esemény országszerte is, például Pécsett, például Tatabányán, Rákos mentén is volt aktivitás, és Békés Csabán is. Tehát tényleg elmondhatom, hogy nagyon-nagyon aktív volt már az eddigi időszak, és hogy ne felejtsem el, ami egy nagyon fontos találkozási pont szerintem, hogy az ukrán ombudsman, a magyar ombudsman meghívására Magyarországra látogatott Nyíregyházára, és ott engem is meghívtak, és közösen a nyíregyházi ukrán közösséggel emlékeztünk meg a holodomor áldozatairól a holodomor emlékjelnél, és előttünk áll a hónap második fele, ami ugyancsak tele lesz programokkal, többek között püspöki látogatás lesz, Stepan Szusz püspök úr vezet majd egy ünnepi misét, illetve a parlamentben is találkozik vezetőkkel, valamint készülünk nagyon a Nova Days ifjúsági konferenciára, amit én szervezek immáron 3 éve, a magyar és az ukrán fiatalok kapcsolatainak megerősítése céljából. Tehát nem unatkozunk.
2: A két kisebbségi ombudsman találkozása nagyon különleges pillanat lehet. Ez milyen volt a hangulat?
4: Nagyon baráti és egymást tisztelő hangnemben beszéltek egymással az ombudsman urak, és aláírtak egy memorandumot is, és én is meghívtam Dmytro Lubinec ukrán ombudsman urat Budapestre, hogy ott is megismerkedjen jobban a közösségünkkel, az iskoláinkkal. Én nagyon örülök annak, hogy végre legalább ombudsmani szinten létrejött egy ilyen kétoldalú találkozó, ami tulajdonképpen előremutató volt, és azt mutatja, hogy igenis van miről beszélni.
2: A szeptemberi hónap azért az iskola kezdésnek egy fontos pillanata. Hogyan látja a fejlődését ezeknek a intézményeknek? Egyrészt a külső, illetve a belső tartalom szempontjából.
4: Ahogy említettem, ugye a kiegészítő iskolánknak azáltal, hogy megnyílt ez a 2 új telephelye, ez azt jelenti, hogy még több gyermek tanul ukrán nyelvet és népismeretet Magyarországon, és egyre nagyobb az érdeklődés ez iránt az iskola típus iránt, tehát érdemes volt elindítani 2023-ban a Lesza Ukrainka iskolát, és maga az ukrán Verkhovna Ráda képviselőasszonya is meglepődött, hogy például a Taras Sevcsenko iskolában tulajdonképpen megötszöröződött a diákok száma, hiszen tavaly 22 diák volt, akik az alsó osztályban kezdték meg a tanulásukat, és most meg már 108 diák van, és meg is lepődött a képviselőasszony, hogy egy év alatt ilyen népszerű lett ez az iskola, hogy megötszöröződött a létszáma. És természetesen annak megfelelően, hogy a felsőbb tagozat is elindult, újabb tanárok is csatlakoztak az iskola munkájához. Róluk pedig a nagykövet úr mondta, amikor az évnyitón meglátta őket, hogy hát csomó olyan kiváló tanár van, akit ő is ismer, hiszen ez egy kétnyelvű iskola, tehát sokan jöttek Kárpátaljáról is tanítani ebbe az iskolába, de magyarországi ukránok is vannak, és meg is kérdezte, hogy hogyan tudtuk elcsábítani ezeket a kiváló szakembereket, és én azt gondolom, hogy ez a titka tulajdonképpen, hogy a Taras Sevcsenko iskola mögött hatalmas szív áll, mert szeretnénk ugye megőrizni az ukrán nemzetiséget, de emellett szeretnénk a gyerekeket megtanítani magyarul is, és a magyar kultúra szeretetére is, és én azt gondolom, hogy ezért is csatlakoznak mind tanárok, mind szülők és mind gyerekek egyre többen ezekhez az iskolákhoz.
2: Beszélgessünk a következő programokról. A Nova Days program az egy nagyon érdekes színfoltja a nemzetek közötti együtt, békés együttélésnek és egymás megismerésének is.
4: Köszönöm szépen, hogy ezt mondja, nagyon jól esik. Hát mostanra már nagyon-nagyon sok regisztrációnk van, és azt gondolom, hogy ennek is az a titka, hogy ennek a konferenciának és a kezdeményezésnek is, hogy ezt is tiszta szívvel indítottam el annak érdekében, hogy platformot adjak a magyar és az ukrán ifjúság párbeszédének, illetve a fiatalok és a jelenlegi politikusok párbeszédének, és ezért közel már 200 regisztrációnk van, és nem csak Magyarországról és Ukrajnából érkeznek fiatalok, hanem Londonból is például érkezik egy kisebb delegáció, Lengyelországból is érkezik, és várunk még további országok képviselőit is, hogy jöjjenek. És természetesen ugye nem csak a magyarországi magyar fiatalok képviselőit, illetve a fiatalokat hívom meg, hanem Kárpátaljáról is hívom a kárpátaljai magyarság fiataljainak képviselőit, és azt gondolom, hogy pont egy olyan lehetőségről beszélünk, amit máshol nem találnak meg ezek a nemzetiségi képviselők, mondjuk úgy, hogy kötetlenül és magas színvonalú eseményen tudnak egymással eszmét cserélni.
2: Párbeszéd a titka ennek a programnak?
4: A párbeszéd, az együttműködési szándék és az őszinte jó szándék és a tiszta szív, azt gondolom.
2: Van-e még egyéb program itt a következő hetekben, hónapokban, amit érdemes kiemelnünk?
4: Azt gondolom, hogy ezek a programok, amikről most eddig beszéltem, már bőven-bőven túlmutatnak egy havi mennyiségen. Tényleg nagyon-nagyon sűrű az időszak, amit most alkotunk és átélünk egyben, hiszen tulajdonképpen ezeket az eseményeket mi szervezzük, ezeket az iskolákat mi szervezzük, ezért mondom azt, hogy alkotunk és nem csak átéljük. De természetesen ugye az év további részére is vannak már terveink, például a holodomorról is meg fogunk emlékezni, illetve készülünk már a hagyományos ukrán nagy koljadára is, amit decemberben szoktunk mindig megszervezni, és akkor itt a saját munkámról nem is beszélek, mert ugye az, amit én parlamenti szószólóként mondjuk az elmúlt hónapokban csináltam arról, most tényleg nem ebben a műsorban kell szerintem, mert tényleg még egy fél órát beszélhetünk erről, de én azt érzem, hogy nagyon-nagyon dinamikus ez az időszak, és nagyon pozitív, úgyhogy bízom benne, hogy ez így fog folytatódni a továbbiakban is.
2: Nagyon szépen köszönjük, időt szánt ránk, sok erőt és áldást kívánk az életére, munkájukra, közösségükre.
4: Köszönöm, viszont kívánom én is.
3: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Grexa Liliánával, Magyarország ukrán nemzetiségi parlamenti szószólójával beszélgettünk.

0: 11 óra van kerekén, itt az FM 92.1-en a külön kérdés csütörtöki adása szól. A háttérben kávészünet és Nagy Bogi zárja az órát itt a hírek előtt. Egy viski származású fiatal fronténekes, a kávészünet zenekarnak az énekese. Vele búcsúzunk, jövünk vissza egészen 12 óráig.
1: A 11 órás hírek után várunk mindenkit a külön kiadás élő műsorába.
0: Tartsatok velünk!

0: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
1: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
2: A Bodokánál Kárpátvíz Kft. Tájékoztatja a lakosságot, hogy a központi vízvezetéken történt csőtörés miatt átmenetileg korlátozták a vízellátást Beregszász több utcájában. A korlátozás részben a Bogdan-Melnicki út és a Széchenyi utcát, valamint a vasút, Radán Balázs határ, Kisfaludi, Damjanics, Lehel, Bercsényi, Flórián, Dédai, Ipari, Szilva, Strand utcát és a környező utcákat érinti. A vízellátás a javítási munkálatok befejezését követően várhatóan 14 órakor áll helyre.
3: ТОВ «Водоканал Карпатвіз» повідомляє, що у зв'язку з проривом на центральному водопроводі тимчасово обмежено водопостачання в Береговій на вулицях Богдана Хмельницького частково, Сечені частково, Вокзальна, Радана Балажа, Прикордонна, Кішфолуді, Дам'янича, Легела, Берчені, Флоріана, Дидівська, Промислова, Сілвая, Пляжна та на прилеглих вулицях. Водопостачання буде відновлено після завершення робіт орієнтовно о 15-й за київським часом.
2: Köszöntjük a rádió hallgatókat szeptember 10-én csütörtökön, a mikrofonnál Kis Viktória és Bekfi Mária.
4: Вітання радіослухачам, сьогодні 10 вересня, четвер, з вами Бекфі Марія та Кіш Вікторія.
2: A lengyelországi Bilosztokban tartották a Gyermekek jelentik a jövőt elnevezésű két éves projekt záró konferenciáját, amely az Interreg Next Lengyelország-Ukrajna program keretében valósult meg. A projekt partnerei a Bilosztoki és a Munkácsi Gyermekkórház voltak. A programnak köszönhetően a Kárpátaljai Megyei Gyermekkórház modern, számítógépes tomográffal, 3D-s járásvizsgáló laboratóriummal és korszerű ultrahangos berendezésekkel gazdagodott. Emellett több mint 200 egészségügyi és műszaki szakember vett részt speciális képzéseken, többek között ultrahangdiagnosztika és kiberbiztonság témakörében. A projekt emellett lehetőséget biztosított az ukrán és lengyel orvosok közötti szakmai tapasztalatcserére is. A program eredményeitől azt várják, hogy hozzájárulnak a korszerű egészségügyi ellátás elérhetőségének javításához, évente mintegy 28 ezer a két kórházban kezelt beteg számára.
4: У польському місті Білосток відбулася фінальна конференція дворічного проєкту «Діти – це майбутнє» в рамках програми «Interreg Next Польща-Україна». Партнерами проєкту були дитячі лікарні Білостока та Мукачева. У межах проєкту Закарпатська обласна дитяча лікарня отримала сучасний комп'ютерний томограф, 3D-лабораторію, ходи та ультразвукове обладнання. Також понад 200 медичних і технічних фахівців пройшли спеціалізоване навчання, зокрема з ультразвукової діагностики та кібербезпеки. Проєкт також став майданчиком для професійного обміну українськими та польськими медиками. Очікується, що його результати сприятимуть покращенню доступності сучасної медичної допомоги для близько 28 тисяч пацієнтів двох лікарень щороку. Про це інформує Закарпатська обласна дитяча лікарня.
2: A szeretet cselekedet nélkül halott, Jakab 2.26 mottóval kezdeményezett adománygyűjtést a Csapi Római Katolikus Egyházközség a háborús övezetben élő rászorulók megsegítésére. Közeleg a tél és az utóbbi években Ukrajnában a hideg évszak közelette, félelemmel és bizonytalansággal tölti el az embereket, különösen azokat, akiket Kelet-Ukrajnában nap mint nap komoly megpróbáltatások érnek. A szervezők elsősorban használt ruhákat, cipőket, edényeket, konyhai eszközöket, befőtteket, savanyúságokat, száraz élelmiszereket gyűjtenek. Az adományokat a Szent Anna közösségi házba, a Csap Beregút 55-ös szám alatt lehet eljuttatni szeptember 11-éig 9 és 14 óra között közép-európai idő szerint. Kizárólag tiszta és hordható ruhákat, elmosott, használható edényeket, valamint fogyasztható, egy évnél nem régebbi befőtteket várnak a szervezők.
4: Любов без діла мертва. Якова, 2 глава, 26 вірш. Під таким гаслом римокатолицька парафія Чопа започаткувала збір пожертв для допомоги нужденним, які проживають у зоні бойових дій. Наближається зима, і останніми роками в Україні прихід холодної пори викликає у людей страх і невизначеність, особливо у тих, хто щодня стикається із серйозними випробуваннями на сході України. Організатори насамперед збирають вживаний одяг, взуття, посуд, кухонне приладдя, консервацію, соління та сухі продукти харчування. Пожертви можна приносити до 11 вересня до громадського будинку Святої Анни за адресою місто Чоп, вулиця Берег, 55, з 10 до 15 за київським часом. Організатори приймають лише чистий і придатний для носіння одяг, вимитий та придатний для використання посуд, а також придатну до споживання домашню консервацію, виготовлену не більше року тому.
2: Kárpátalja bekerült Ukrajna 4 legnépszerűbb turisztikai régiója közé. Az év első felében a megyében több mint 480 ezer turisztikai adóval terhelt vendégészakát regisztráltak, ami 25%-kal több, mint az előző év azonos időszakában. A szakértők szerint a legnépszerűbb úti célok között van Beregszász és Kasszony, ahol a termál és ásványvizekre épülve egészségügyi és wellness turisztikai komplexumok alakultak ki. A turistákat elsősorban az vonza, hogy egy helyen kapcsolhatják össze a pihenést, a termálfürdőzést, a gasztronómiai élményeket és az aktív turizmust. A statisztikai növekedés egyik további oka a szálláshely szektor fehéredése, vagyis az, hogy egyre több korábban nem hivatalosan működő szálláshely kezdi bejelenteni tevékenységét és fizeti meg a turisztikai adót. Ide tartoznak a falusi turizmusban működő vendégházak, az üdülő településeken kiadott apartmanok, valamint a szállodák is. Az adatokról a Város című kiadvány számolt be.
3: Закарпаття увійшло до топ-4 туристичних регіонів України. За перше півріччя в області зафіксували понад 480 тисяч оплачуваних туристичних ночівель. Це на чверть більше, ніж за аналогічний період минулого року. Серед популярних напрямів експерти називають Берегове та село Косонь, де навколо термальних і мінеральних вод сформувалися цілі оздоровчі туристичні комплекси. Туристів приваблюють можливості поєднати відпочинок, термальні процедури, гастрономію та активний туризм. Окремою причиною зростання статистики є детінізація ринку розміщення. Частина об'єктів, які раніше могли здавати житло неофіційно, почала реєструвати діяльність та сплачувати туристичний збір. Йдеться як про садиби зеленого туризму і квартири в курортних селах, так і про готелі. Про це пише видання «Варош».
2: Megnyílt az ortutai alkotótábor záró kiállítása Beregszászban. Tegnap tartották a 2026-os ortutai alkotótábor záró kiállítását a beregszászi ortutai elemér görög katolikus központban. A tárlaton az alkotótáborban résztvevő művészek munkáit mutatták be, lehetőséget adva a látogatóknak arra, hogy betekintést nyerjenek az elmúlt napok művészeti folyamatába, és megismerjék az elkészült alkotásokat. A kiállítást október 1-ig lehet megtekinteni. Erről Maros Istvánt, az ortutai elemér görög katolikus központ igazgatóját hallhatják.
5: Második ortodai elemér görögkatolikus alkotótábornak a záró kiállítása a mai alkalmunk. Maga az alkotótábor az augusztus utolsó hetében volt. 10 kárpátaljai festőművész alkotott, 3-an a, hát úgymond szeniorok, az érettebb művészek, Kopriva Attila, Matt Péter és Erfán Ferenc, a többiek pedig fiatalabb festőművészek, van, aki éppen csak, hogy a hogy

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Вы слушаете Радіо Пульс 92 и 1 FM.
2: 11 óra 21 perc, köszöntjük a most adakozó rádió hallgatókat, livestream nézőket a külön kiadás második órája, szóval egészen 12 óráig vagyunk, feletek 095-709-7097-es SMS Viber szám aktív, ide várunk technikai közérdekű információkat. Velünk van Éva, derűs vidám csütörtököt kívánok, sok jó információt, sok jó zenét, hajrá Beregszász, köszönjük szépen. Ibolya is velünk van, mindenkinek szép napot kíván, Katalin is írt, kellemesen eltöltött vidám hetet és jó hétvégét mindenkinek, Erika is írt, áldott békés szép csütörtöki napot, illetve Károly is most csatlakozott a rádió a nézők közé. A live streamen nézhettek bennünket. Külön köszönjük a megosztásokat. Sziasztok, sziasztok, integetünk is a kamerán keresztül.
3: Ne felejtsük el, hogy Beregszászban némi vízkorlátozás van érvényben, mert hogy csőtörés van, így a Kárpátvíz által megnevezett utcák a következők, a Bogdánkmennyicki, a Széchenyi, a Vasúta, Radán Balázs, Határ, Kisfaludi, Damjanics, Lehel, Bercsényi, Flórián, Dédai, Ipar, Szilva, Strand utca. Hát ezeknél úgy néz ki, hogy jelenleg nincsen víz, és ha minden jó megy, délután 2 órakor majd helyreáll a vízellátás.
2: A tegnapi nap folyamán többször hallottuk a tűzoltónak a hangját, a tűzoltó Nagybégányba is érkezett, egy melléképület gyúlt, meg szerencsére sikerült eloltani a tüzet, így aztán a családi házra nem terjedt át, de nagy öröm, hogy azért a nagyon nagy katasztrófától megmenekültek az ott élők, úgyhogy külön köszönjük a gyors reagálást, és ha a mentővel és tűzoltóval találkoztok, szirénával, akkor mindenképpen húzódjatok oldalra a közlekedésben, segítsük, hogy időben odaérnek, mert minden másodperc számít ilyenkor. Illetve még egy felhívásunk van, szeretnénk a hallgató figyelmét felhívni, az érintetteknek a figyelmét arra, hogy az UK Exim Banknál történik változása, október 1-től nem működik az együttműködés a nyugdíj alappal, így aztán ilyen jellegű nyugdíj szolgáltatásokat már nem végez ez a bank. Ez a Beregszászban már korábban bezárt UK Exim Bankról szól, ami a Mozi utca mellett a Mozi utcán található. Sokan keverik össze az UK Exim Bankkal, amely szintén hasonlít a neve, de a kettő nem egy és ugyanaz. Itt semmilyen szolgáltatási korlátozás nincs. Ez, amiről korábban beszéltünk a nyugdíjak esetében, ez még egyszer az UK Exim Bank. Beregszászban a Mozi utcán volt sok éven keresztül a bank fiókjuk.
3: Tehát az UK Exim Banknál a nyugdíjak kifizetése zavartalan és folyamatos.
2: Megyünk is tovább egy kitekintő rovatunkkal.
4: Kitekintő. Érdekességek a nagyvilágból.
2: Azt mutatják a részeredmények, hogy az elmúlt időszak, az elmúlt nyár volt hát a világ egyik legmelegebb mért nyár, pontosabban a második, de augusztusról biztosan elmondhatjuk, az egyik legmelegebb augusztusi hónap volt ez, és a meleg igazából nem csak a természetet, a zöld növényeinket viseli meg, hanem a különböző ember által alkotott létesítményeinket, legyen az fémből, vagy legyen éppen bármi másból, és ilyen példának okáért a sín rendszerünk, amely igazán nehezen bírta a 60 fokos hőséget, amikor berecsentett a nyár.
3: Így van, tehát nem csak az utazás válik néha neccessé mondjuk vasúti kocsiban, hogyha nincs légkondicionálva, vagy az pedig legáll a légkondicionáló, tehát olyan, mint egy fémkonzervben lenni, tehát hogy most már az is kihívás tud lenni, de valóban nagy, komoly késések fordulhatnak elő azért, mert hogy a nagy hő hatására, hiszen a sineket gyakorlatilag a tűző nap süti, mert hogy ott aztán nincsen árnyékolás, hát egyszerűen deformálódhatnak, és ezért akarva akaratlanul a vonatoknak lejjebb kell lassítani, a később érkeznek meg, borul az egész menetrend.
2: Ez viszont a Kárpát-medencében is így van, úgyhogy hihetetlen, nem csak a korai kutatásról kell beszámolnunk, hanem nagyon sok esetben másutt is komoly problémát okoz, amikor valóban 50-60 fokos hőmérséklet van a napon, és ez a találmány, amely igazából azt követett szolgálni, hogy valamilyen formában hűtsük le ezt a sok millió kilométernyi felforrósodott sínpárt, erre hoztak létre egy anyagot, amelyet konkrétan egy mágnessel ragasztanak fel oldalirányban, és legalább egy 12 fokkal csökkenti a meglévő hőmérsékletét ennek a fémnek, és ez pont elég ahhoz, hogy ne torzuljon meg a hatalmas hőség hatására, ne lassuljanak a vonatok, és ne legyenek a várakozások a nyár idején.
3: Tehát sok mindennel próbálkoztak, vagy próbálkozták volna, ugye hát maga az árnyékolás nem megoldható.
2: Furcsa, és lenne egy ilyen igen, zöld
3: a vízzel való hűtés megint csak nem megoldható, tehát a világon jelenleg másfél millió kilométernyi vasúti hálózatról beszélgethetünk, tehát az egész, képzeljük el, hogy ennek azért nagy része éjszakon fut, tehát hogy valószínűleg nem forrósodik fel ennyire, de akkor is, hát ha csak elosszuk, mert hogy globálisan mondjuk a felével számolunk, tehát még ha fél millió kilométer simpárt is kellene hűteni, akkor is azt mondjuk vízzel locsolni egész nap, az megint csak nem egy kifizetődő dolog. Úgyhogy gyakorlatilag a dél-koreai kutatók kitaláltak egy olyan szövetet, amit aztán mágnes segítségével rögzítenek a vasúti sinekhez, ami úgy működik, mint az ember számára a naptáj. Hát itt nem bekenni kell, hanem lefedni kell, és hát a bizonyára megfelelő faktor szám az visszaveri a napsugarakat, és ezáltal kevésbé tud felmelegedni az a sínpár.
2: Megyük is tovább, ez volt az érdekes hírünk itt az FM 92.1-en. Ez alkalommal egészség lesz a témakör, a következő percekben egy szakértővel beszélgetünk majd. Témánk pedig a koleszterin. Ebben a témakörben dr. Vackó László, a Munkácsi Keresztény Egészségügyi Központ belgyógyásza fogadta a felkérésünket. Zenereklám után újra itt vagyunk, tartsatok velünk!

0: 11:39 perc van, ahogy ígértük, egy újabb beszélgetéssel megyünk tovább itt az FM 92.1-en. Köszöntjük a rádió hallgatókat, livestream nézőket.
1: Köszöntünk mindenkit a külön kiadásunkban.
0: És egy újabb kapcsolással megyünk tovább.
1: A vonal másik végén köszöntjük dr. Vackó Lászlót, a Munkácsi Keresztény Egészségügyi Központ belgyógyászát. Szóhodniznám én abzászkó, László Vackó, likárterapeut Munkácsivszkoho Krisztiánszkoho Medicsnoho Centru. Üdvözöljük műsorunkban, hall le bennünket!
2: A tiszteletem, köszöntöm a kedves rádióhallgatókat!
0: Sokat beszélünk arról, hogy a 40-es korosztályt elérők állami támogatással szűrésvizsgálatokat igényelhetnek, és az első eredmények már meg is jöttek, több mint 500 000 beregisztrált ilyen szűrés után. Kiderül, hogy nagyon sok esetben a magas koleszterin szint van jelen az embereknél, és ezeknek a 70%-a nem is tudta, hogy a koleszterin szintje magasabb, jóval magasabb a normálnál. Ezért is gondoltunk beszélgetni erről a témáról, mert ez egy olyan szerteágazó, bonyolult témakör, amit érdemes mindenképpen komolyan vennünk egy részt, és mindenképpen elmélyülünk a témában, 40 plusz, 40 mínusz vonzás körzetében.
2: Hát a koleszterin szint, ez tényleg egy nagyon aktuális téma, és nagyon sokan beszélnek róla, vélemények megoszlanak erről, érdemes róla beszélni egy kicsit, igaz?
0: Miért is fontos az emberek működésének, az emberi test szerv működésében, szervezet működésében a koleszterin jelenléte?
2: Ez egy nagyon értékes és nagyon fontos vegyület különben. Mindenki úgy gondol a koleszterinre, mint valami rosszra, különben ez nem rossz dolog, hanem nagyon szükséges és nagyon fontos vegyület, ahogy mondtam. Tehát a sejtek összetételében nagyon fontos szerepet játszik a membrán felépítésében. Sok szervünk tömören tartalmazza a koleszterint, ilyen az idegrendszer, az idegsejtek, az agyunk, ami masszívan idegsejtekből áll. Az endokrin kiválasztó szerveink tartalmaznak ilyet, tehát a hormontermelő szervek tartalmaznak koleszterin sokat, és eleve nagyon szükséges vegyület, de vannak negatív oldalai is, hogyha ezek nem rendesen, nem arányosan vannak jelen a szervezetünkben, akkor káros is lehet a felesleges koleszterin. Tehát, hogyha arról beszélünk, hogy szükséges, akkor ez igen fontos, viszont az emberek tudatában inkább az van jelen, hogy ez valami rossz és betegséghez vezet. Tényleg igaz. Ahogy korosodunk, felgyülemlenek a koleszterin vegyületek, mert ezekből több van, a zsírvegyületek. Tehát ismerjük a koleszterint, ezt szinte minden ember találkozott ezzel a névvel, de vannak még a trigliceridek, tehát ezek külön zsírvegyületek a szervezetünkben, és együtt, mi orvosok együtt látjuk ezeket. Tehát a koleszterinről mindenki tudja, hogy van jó meg rossz. Így nevezzük mi, alacsony tömörségű, orvosi nyelven meg magas tömörségű. Az egyik fontos a szervezetnek, mert jót tesz, a másik meg pont fordítottját hozza. Tehát lehet, hogy először érdemes lenne boncolgatni a rosszat, mert erről beszélünk többet. Mi is a rossz benne a koleszterinben? Tehát, hogyha az alacsony tömörségű koleszterinből több van a szervezetünkben, és számokban ez azt jelenti, hogy alacsonyabb a szint, mint 3,4, akkor ez lerakódik, tehát a felesleg, ez az a fajta koleszterinnek magyarán szólva eldugulni. Ismertebb példázatban talán azt mondanám, hogy a háziasszonyok ismerik azt a folyamatot, amikor mosogatnak a konyhán, és egy idő múlva már a lefolyó eldugul. Hát pont ez történik a csatornahálózatban is, hogy a zsír lerakódik a csövekben, és ezáltal eldugulnak teljesen a csövek, és ez problémát jelent a háziasszonynak. Körülbelül durva hasonlat ez persze, de ez történik az ereinkben. Lassan lerakódik ez az alacsony tömörségű koleszterin az ereinkben, az érfalban, és ettől az érfal kezd beszűkülni, elveszíti az elasztikusságát, nem tud tágulni jól, és ez okozhat komoly problémákat a keringési rendszerben. Tehát tudjuk biztosan, ez már bizonyított tény tudományosan, hogy a koleszterin szint, a magasabb koleszterin szint egyértelműen kihat a kevési rendszeri eseményeknek a gyakoriságára és súlyosságára. Tehát ezért érdemes lenne vele tenni valamit, viszont van a másik koleszterin is, a maga tömörségű, amit mi koleszterinnek nevezünk. Ez pont az a koleszterin fajta, ami visszafelé tudja fejleszteni ezt a folyamatot, tehát tudja oldani valamilyen szinten a lerakódott koleszterint az erekben, és visszaszállítani azokhoz a termelő szervekhez, amelyek megtermelik a koleszterint.
0: Milyen tünetei Igen. vannak, hogyha az embernek magas a koleszterinje? Mert ha jól tudom, akkor ez nem egy olyan jelenség, amit észre tudok venni, ha nem kezdem el konkrétan vizsgálni annak szintjét.
2: Abszolút nincs semmilyen tünete a koleszterinnek. Nem érez, az ember nem érzi ezt se, hogy magas, vagy alacsony, vagy normális. Tehát egyetlen módja van, ahogy tudjuk, hogy mennyi is az annyi, ez a mérés. Tehát ezért lenne fontos a szűrés, a folyamatos szűrés, és mi egészségügyek azt mondjuk, hogy 40 év felett, de akár fiatalabban is érdemes lenne legalább egyszer évente ezt megnézni, rá kapcsolódni, ráhangolódni arra, hogy ez egy fontos szűrés. A cukorbetegségről már mindenki tudja, ezt pedig azt se érzi az ember különösképpen, de már mindenki tudja, hogy az veszélyes, mérni kell, és az emberek tudatában ez valahogy érvényesül. A koleszterintől még nem tartunk ennyire, és mivel nincs semmilyen tünete, azt gondoljuk, hogy egészségesek vagyunk.
0: Beszünk egy kicsit arról, hogy milyen külső hatások befolyásolják a magas koleszterint. Plusz 40-es korosztályról beszéltünk. Mire érdemes odafigyelni, vagy mik azok a emberi, életmódbeli jelenlétben lévő dolgok, amelyek rossz hatása vannak a koleszterin szintjére?
2: Nagyon jó kérdés. Nagyon jó kérdés, mert mivel hogy nem érzi az ember sehogy sem, 40 után érdemes mérni, és ha kiderült, hogy egyszer csak magas a koleszterinünk, akkor azt is tudni kell, hogy mi termeli ezt a koleszterint a tudatban? Inkább az van, hogy olyanokat teszünk, tehát nem szabad szalonát tenni, meg zsíros ételeket, mert ettől lesz magas a koleszterin. Ez csak részben igaz, mert a nagyobb részét a koleszterinnek, amit szervezetünk termeli, mégpedig a májunk. Körülbelül a 80%-át, és csak 20%-ban függ a koleszterin szintünk attól, hogy mit teszünk, hogy viselkedünk. Tehát ahhoz, hogy megvigyázzuk a koleszterin szintünket, először is vizsgálnunk kell a májunkat. Elsősorban azoknak fontos szólni, akik hajlamosok a cukorbetegségre, mert ezeknél általában mindig érintett a máj működése. Ugyancsak ebbe a kategóriába tartoznak azok, akik túlsúlyosok, akik ezzel küzdenek. Vagy átvészeltek valamilyen májbetegséget, mint fertőző vírusos májbetegséget. Tehát ezeknek jobban oda kell figyelniük a koleszterinre is. De van a második része is, tehát az a 20-25% koleszterin, amit mi beviszünk a szervezetbe. Tehát megint csak oda kell kanyarodnunk, hogy igyekeznünk kell, hogy a szervezetünk ezt lebontsa, amit beviszünk, vagy igyekezni bevinni olyan anyagokat, amelyek nem tartalmaznak sok koleszterint. Tehát én ketté osztanám a tennivalókat. Az egyik része ez az evés, az ételek, a másik rész meg az aktivitásunk, tehát a testmozgás meg az ilyenek. Ha az ételeknél maradnánk, akkor először is mi hozza be a szervezetbe a jó koleszterin, tehát amitől jobban működik ez az arány, a rossz meg a jó koleszterin. Tehát ide tartozik, hogyha a húsokról beszélünk, és a magyar ember húsevő, tehát a csirkehús meg a borjúhús előnyben van. A sertéshús nem annyira, mert ez magas koleszterin tartalmaz. Tehát nagyon fontos lenne több tengeri halat fogyasztanunk, eleve halat, mert ezekben elég sok a telítetlen zsír. Tehát fontos lenne olyan ételt tenni, amiben sok a telítetlen zsír. Az olívaolaj egy ilyen, ami nálunk nem nagy divat, de viszont nagyon fontos lenne ezt bevinni az étrendünkbe. Az alkoholfogyasztás ugyancsak egy kérdés. Minél kevesebb alkoholt kéne fogyasztani, nem arról van szó, hogy abszolút egyáltalán nem. Bizonyos kismértékben még az is bizonyított tény, hogy a jó koleszterin tud növekedni ettől, de en bloc általában az alkoholfogyasztást csökkenteni kell. A szénhidrát mennyiségét, szénhidrát szegény diétát kéne ennünk, és a szénhidrát szóra mindenki azt gondolja, hogy ez a cukorról szól. Igen, de nem csak. Tehát a szénhidrátok nagyobb többsége a lisztből alakul ki a szervezetünkbe, és amikor megesszük a kenyeret, akkor nem gondolunk arra, hogy ebből a lisztből valamikor cukor alakul ki, és ez valahogy kapcsolódik a koleszterinhez is. Magától érthetődő, hogy zsírszegény diéta szükséges, azért meg kell néznünk, hogy mennyi telített zsírt eszünk, vagy zsíros ételt. A testmozgás a másik nagyon fontos dolog. Tehát fontos elégetni, úgymond elégetni azokat a dolgokat, az izmok el tudják égetni a felesleges zsírokat, szénhidrátot hasznosítani, és ezáltal a koleszterin szintet is javítani. De még mindig nem elégséges ez, mivel hogy az elébb mondtuk, hogy csak 20-25%-ban az étel meg a testmozgás tudja meghatározni a koleszterin szint csökkentését. A nagyobb részére ezáltal sem tudunk hatni.
0: Egy máj, egészséges máj nagy eséllyel egészséges koleszterin szintet is generál, hogyha ezt össze akarjuk így rakni? Akkor igazából a májunkkal kell jobban foglalkoznunk, hogyha már a fent említett életmódbeli változtatásokon túl vagyunk.
2: Így igaz. Tehát nagyon fontos a májunkkal foglalkoznunk, mivel a máj termeli a nagyobb részét a koleszterinnek, és nem csak a koleszterin, hogyha cukorbetegségről beszélünk, megint csak a máj felé kacsintunk. Ugyanez történik a koleszterinekkel. Tehát a máj tudja lebontani a felesleges koleszterint, hogyha termelődik ilyen. A jó koleszterin oda viszi a lebontott koleszterint az erekből, és a máj képes ezt lekötni epesavakban, és az epe által kivezeti a koleszterint, egy része így vezetődik ki a szervezetből, és akkor kiürül a tápcsatornán keresztül.
0: Nagyon sokan félnek a koleszterin kezelésére, koleszterin csökkenésére szolgáló gyógyszereknek a folyamatos használatától, és van-e erre valódi ok? Mert azt szokták mondani, ha valaki egyszer magas koleszterint diagnosztizált magánál, akkor feltehetőleg ez egy folyamatosan kezelendő probléma lesz az életében. Mennyire kell ezektől a gyógyszerektől félnünk, vagy mi van a háttérben? Mennyire veszélyesek ezek a gyógyszerek folyamatosan?
2: A mi emberünk, ha előszed egy gyógyszer leírást, akkor rögtön a mellékhatásoknál kezdi. Tehát nem azt olvassa, hogy mi a jó benne, hanem milyen mellékhatásai lehetnek. Helytelenül olvassa, mert ezt koncentráltan értelmezi, közben ezek a mellékhatások sokkal ritkábban történnek meg, mint a leírásban. Nos, a gyógyszerek. Lényegében két csoport létezik, amelyiket használunk mi orvosok, a statinok, meg a fibrátok. A fibrátokat sokkal kevésbé, és ezekről kevesebbet is tudunk. Ezek általában akkor kerülnek forgalomba, vagy felírásra, hogyha magas a triglicerid szint, ez az egyik fajtája a zsíroknak a vérben, de ez is növelheti a jó koleszterin szintet. Viszont ezek a fibrátok nem viszik le a rossz koleszterin szintet. Erre a statinok hatnak jobban, és a statinok pont a májban serkentik a lebontását a rossz koleszterinnek. Hogy szedni kell-e? Ha csak azt látjuk, hogy ha nem szedjük a statinokat, nem csinálunk semmit a májunkkal, úgy értem, hogy a koleszterin szint szempontjából, akkor nagyon magas lesz a valószínűsége, hogy ez a koleszterin oda vezet majd valamikor, hogy egy infarktus vagy agyvérzés történik. A bizonyított tény kutatva van, tehát kutatások bizonyítják, hogy a statinok folyamatos szedése körülbelül 20-50% között, és ez nagyon-nagyon lényeges százalék, csökkenti a súlyos szív- és érrendszeri eseményeket. Tehát felére csökkenti az esélyt annak, hogy nekem szívinfarktusom lesz, ha szedem a statinokat, akkor én nagyon komolyan elgondolkodnék, hogy mi a veszélyesebb, nem szedni a statinokat, vagy szedni a statinokat. Viszont olyan sok mellékhatást, amit leírnak meg, amitől tartanak a kedves hallgatók, nem észlelünk. Nagyon sok ember, és ezt is kutatták többen, hogy mi a jobb szedni vagy nem szedni, egyértelműen szedni. Egyértelműen az elhalálozás, és ez a biztos statisztika, hogy mennyi ember hal meg ilyen eseményekben, jelentésen jobb a statisztika azoknál a nemzeteknél, akik ezt értik, külföldön tegyük fel, és szedik rendesen a statinokat éveken át.
0: Nagyon szépen köszönjük, hogy időt szánt ránk, és beszélgethetünk erről a témáról, és tényleg teljesen új megközelítés is kapott sok kérdés. Még egyszer köszönjük, hogy itt volt velünk, és sok erőt és áldást kívánunk az életére, munkájukra, szolgálatukra.
2: Köszönöm szépen a felkérést.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben dr. Vackó Lászlóval, a Munkácsi Keresztény Egészségügyi Központ belgyógyászával beszélgettünk.
3: FM 92.1. Púzus Rádió. Megdobbant. Слухай Радіо Пульс. 92 і 1 FM.
4: Реклама на Радіо Пульс FM.
5: Реклама.
6: Турбують неприємні відчуття в спині чи суглобах? Передова підвісна система RedCord тепер у Берегові. Інноваційні методики відновлення руху та масажу для вашої спини та суглобів без ліків. Центр відновлення руху RedCord, вулиця Мукачівська, 67. Телефон 095-488-67-68.
7: Що може бути кращим за швидкий інтернет? Ще швидший за ту саму ціну. Провайдер інтернету та IPTV TV Optimum підготував для побутових абонентів приємний сюрприз – бонус до швидкості інтернету. Із 1 серпня швидкість інтернету в пакетах 100 Мбіт в секунду і нижче буде автоматично подвоєна. При цьому щомісячна плата залишиться без змін. Акція діятиме до 31 січня 2027 року. Нічого робити не потрібно. Збільшення швидкості активується автоматично. ТВ Оптимум. Бонусна швидкість за тією ж абонентською платою.
8: Mihez jobb a gyors internetszolgáltatásnál? A még gyorsabb, ugyanazért az árért. A TV Optimum internet és IPTV szolgáltató sebességbónusszal lepi meg lakossági ügyfeleit. Augusztus 1-től automatikusan megduplázza a 100 megabites vagy annál kisebb internet csomagok sebességét, ráadásul változatlan havidíj mellett. Az akció 2027. január 31-ig érvényes. Nincs teendője, a sebességnövelés automatikusan aktiválódik. TV Optimum. Бонус сервісі. Ugyanaz a havidíj.
9: Турбують камені в жовчному міхурі чи апендицит? Довіртесь кращим у клініці Астрамед. Сучасні лапароскопічні операції без болю, розрізів та рубців. Швидке відновлення та повернення до звичного способу життя. Хірург Варга Лайош Лайошович. Перемоги 21. Телефон 095-102-03-31. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Наказ МОЗ України номер 726 від 14.04.2019 року.
11: Епекő vagy vakbélgyulladás gyötri? Bízza magát a legjobbakra az Astramed klinikán. Modern, laparoszkópos műtétek fájdalom, vágások és hegek nélkül. Gyors felépülés és visszatérés a megszokott életvitelhez. Dr. Varga Lajos sebész. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Astramed, Győzelem utca 21, telefon 095-102-0331. Az öngyógyítás veszélyes lehet az egészségre.
12: Az Ukrán Egészségügyi Minisztérium 726-os számú rendelete 2019. április 14.
13: Трансфер Алекс Транс – ваш надійний вибір для комфортних подорожей. Щоденні рейси – Закарпаття, Будапешт. Зручний графік і персональний підхід до кожного пасажира.
14: Двічі на тиждень
13: – Закарпаття, Чехія, Німеччина та інші європейські країни. З Алекс Транс подорожувати легко, зручно та комфортно. Звертайтеся за номером 099-971-81-88.
15: Alextrans – a megbízható választás a kényelmes utazásokhoz. Napi járatok, Kárpátalja-Budapest, kényelmes menetrend és személyre szabott megközelítés minden utas számára. Heti kétszer, Kárpátalja-Csehország, Németország és más európai országok. 099-97-18-188. Az Alextranszal könnyű, kényelmes és biztonságos az utazás. 099-97-18-188.
16: Торгова марка «Якісні вікна» пропонує металопластикові вікна та двері від бюджетних до преміум категорій, гаражні ворота, ворітна автоматика, сонцезахисні аксесуари і зовнішні ролети, мансардні вікна «Велюкс». Адреса – місто Берегове, вулиця Ілони Зрійні, 3, у дворі стоматологічної клініки. Телефон 050-507-65-60.
17: Minőségi áru a minőségi nyílászárótól. Műanyag ajtók, ablakok, alaptól a prémium kategóriáig. Garázskapuk, kapunyítórendszerek, árnyékolástechnika, külső redőnyök, Velux tetőtéri ablakok. Cím Beregszász, Zrínyi út 3, a Fogorvosi Klinika udvarában. Telefonszám 050-507-65-60.
4: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
5: Рекламу слухали.
1: З питань реклами телефонуйте 066-78-49-950. Зробіть ваш бізнес чутним. 066-78-49-950.
18: Реклама окопчуладбан. Хіві о нулогот вонгот хетвенюц 49-950-ш телефонсамот. Теді холготува валокузашат. 066-78-49-950. 950.

0: Pápa Jocé, ott vársz rám, ez lesz a kerekítjük ezt a mai 2 órás műsor. Külön köszönjük, hogy velünk tartottatok a csütörtöki műsorunkban, a különkedés mai adásában. Jó hír, a Vodokanál Kárpát víz befejezte a munkátokat, újra megjelenik majd a víz. Kitartást kívánunk az ebben a lévő utcákban élőknek.
1: És hát köszönjük a munkájukat, mert hogy az előre meghirdetett 2 órához képest 2 órával hamarabb, ez mindenképpen jó hír ebben az időben. És hát a naptól egy gondolattól is búcsúzunk, illetve a külön kiadás búcsúzik egy Bagdél Mőke gondolattal. Az ember számára éltető erő, ha elfogadják. Nem tanácsokra vágyik, hanem meghallgatásra, megértésre.
0: A Kárpátai Lelki Elsősegély telefonszolgálat elérhetőségét mondom 095-600-805, 097-600-805. Engedjétek meg, hogy búcsúzunk, mindenkinek jó rádiózást, maradjunk az FM 92.1 műsorán. Gogola István
1: és Béta Zoltán.
0: Isten velünk a viszonthallásra. Sziasztok!

Családi Kör, ahol a család az első. A Kárpátaljai Magyar Nagy Családosok Egyesületének műsora minden szombaton 14 óra 20-kor a Pulzus Rádióban. Élet, hit, nevelés és örömök nagy családok szemmel.

külön kiadás, a Pulzus Rádió élő műsora. Hétfőtől péntekig délelőtt 10 és 12 óra között. Aktuális információk, helyi hírek, beszélgetések, meghívott vendégekkel, határon innen és túl.

legjobb dallamok nyomában. Minden este 21 órától és hétvégén 15 órától is a Pulzus Rádióban. Klasszikus pop és rock slágerek, felejthetetlen előadók és örök kedvencek.

0: A te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Zvíruju v srdci. Rádio Pulz

Családi kör, ahol a család az első. A Kárpátaljai Magyar Nagy Családosok Egyesületének műsora minden szombaton 14 óra 20-kor a Pulzus Rádióban. Élet, hit, nevelés és örömök nagy családok szemmel.

Köszöntöm hallgatóinkat, Vitánya Rádió szlukacsám. A Genius Jótékonysági Alapítvány a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetemmel és a Magyar Kézilabda Szövetség Sport Akadémiai Központjával együttműködve a 2026-27-es tanévben is folytatja a tehetséggondozó munkáját a kézilabda tehetségpontokban. A program célja kézilabda sport népszerűsítése a kárpátaljai iskolákban, a fiatal tehetségek felkutatása és verseny lehetőség biztosítása. A tehetségpontokba április 28 és augusztus 10-e között lehetett jelentkezni, ez idő alatt 836 tanuló nyújtotta be jelentkezését, akik 39 oktatási intézményből kerültek be iskolázásra. Összesen 59 csoport alakult, a programban 357 lány és 479 fiú vesz részt. A jelentkezők között olyanok is vannak, akik már 5. éve látogatják az edzéseket. A tehetséggondozó munka 2026. szeptemberétől indult, 21 géniusz kézilabda tehetségpontban 26 szakember bevonásával valósul meg. Благодійний фонд «Геніус» у співпраці з Закарпатським угорським університетом імені Ференса Ракоці ДРОО та спортивно-академічним центром Угорської асоціації гандболу і в цьому навчальному році продовжує свою роботу в розвитку талантів у центрах гандбольної майстерності. Метою програми є популяризація гандболу в закарпатських школах, пошук молодих талантів та надання їм можливості брати участь у змаганнях. Прийом заявок до центрів підтримки талантів тривав із 28 квітня по 10 серпня. За цей час було подано 836 заяв від учнів, які представляють 39 навчальних закладів. Загалом було сформовано 59 груп, у програмі беруть участь 357 дівчат та 479 хлопців. Серед абітурієнтів є й такі, хто відвідує тренування вже 5-й рік поспіль. Робота в розвитку талантів стартувала у вересні і реалізується у 21 центрах гандбольної майстерності «Геніус» із залученням 26 фахівців. Munkáson szeptember 26-án megrendezik a Dryland Kenny Cross bajnokságot. A verseny szervezője az Ukrán Kinológiai Sport Szövetség. A bajnokság formátuma 1000 méteres futás, ahol a sportolók kutyáikkal együtt teljesítik a távot. A szervezők legfeljebb 50 résztvevőt és 34 lábút várnak. A mezőnyben kiskorú sportolók is indulnak. A rendezvény célja az egészséges életmód népszerűsítése, a kinológiai sport fejlesztése, valamint a felelős, gondolkodó állattartás szemléletének erősítése. У Мукачеві 26 вересня пройде чемпіонат з Dryland Kenny Cross, присвячений захисникам і захисницям України. Організатором заходу виступає громадська організація Всеукраїнська федерація військово-кінологічного спорту. Формат чемпіонату – забіг спортсменів разом із собаками на дистанції 1000 метрів. Участь у змаганнях візьмуть до 50 спортсменів та 30 собак. Серед учасників будуть і неповнолітні. Мета організаторів – популяризація здорового способу життя, розвиток кінологічного спорту та виховання дбайливості. Було ставлення до тварин. Kárpátalja emlékszik sportlegendáira. Gennadij Csapligin saját generációjának egyik legsikeresebb kerékpárosa, nemzetközi sportmester, nemzetközi versenyek dobogósa. Csapligin szorosan kötődött a kárpátaljai kerékpársporthoz. A bicikli iránti rajongás már iskolás korában kialakult, később pedig professzionális pályafutássá nőtte ki magát. 1969-ben bronzérmet nyert az ausztriai nemzetközi többnapos versenyen, illetve harmadik helyet az Európa-bajnokság budapesti mezőnyversenyében. 1970-ben ezüstérem az országos bajnokságban, a 40 kilométeres csapatversenyben, 1971-ben ezüstérem a Népek Spartakiádján. Az aktív versenyzésben

Hit, közösség, értékek, határtalan. A Pulzus Rádió református magazin műsora minden kedden 14:20-tól. Aktuális, hitéleti témák, egyházi események, szolgálattevők megszólalásai és kárpátaljai történetek. Határok nélkül.

külön kiadás, a Pulzus Rádió élő műsora. Hétfőtől péntekig délelőtt 10 és 12 óra között. Aktuális információ, helyi hírek, beszélgetések, meghívott vendégekkel, határon innen és túl.

0: Köszöntöm hallgatóinkat, Vitánya Rádiószlukacsán! A Bajnokok Ligája első fordulójának programja újabb látványos mérkőzésekkel folytatódott. A Barcelona hazai pályán kiütötte a Feyenoordot, Rafinha duplázott mellette, Adeyemi, Gyámál és a nyári igazolás Gabriel Jesus is betalált. A Stuttgart maga biztosan verte a Vikinget, Demirovics mester hármassal vezette győzelemre a német csapatot. Az esti sávban a Paris Saint-Germain 6-1-re kiütötte a Slovan Bratislavát. A további mérkőzéseken a Liverpool hátrányból fordítva legyőzte az Atletico Madridot, az Arsenal idegenben döntött el a Napoli elleni meccset, a Galatasaray pedig kikapott a Sportingtól. Programa першo turu zájnő etapulé čempioni prodolžilasi nilskujú a skravých mačiov. Barcelona v doma rozromila Feyenoord, dubľu formy Rafinha zabývali takož Adeyemi, Jamal i novačok Gabriel Jesus. Stuttgart v Feyenoordu prehral Viking, hat-trick na rachunku Demiroviča. U večírnímu slotí Paris Saint-Germain rozbil slovom Bratislavu s rachunkom 6-1. V inších mačach Liverpool zísne voľový comeback proti Atletico, Arsenal na výjezdi dotresnú Napoli a Galatasaray postupився Sport. Szeptember 11 és 13-a között a spanyol fővárosban Madridban található új Madring versenypályán dől el a Formula 1 14. futamának győztese. Spanyolországban minden történelmi rekord a Ferrarié. A Scuderia két ikonikus versenyzője Michael Schumacher és Lewis Hamilton egyaránt 6 győzelemmel vezeti az örök ranglistát. A Madring először lát vendégül Formula 1-es futamot, a pálya szokatlan vonal vezetése jelentősen eltér a klasszikus spanyol helyszínektől, ezért izgalmas, kiszámíthat verseny várható. Andrea Kimi Antonelli monzai győzelme után sokan újabb Mercedes sikert jósolnak, ám a szakértők szerint az istállónak nem lesz akkora előnye, mint az olasz futamon. A spanyol nagydíj nagy lehetőség a McLaren és a Ferrari számára, hogy a gyenge olaszországi szereplés után visszavágjanak és újra harcba szálljanak a győzelemért. Z 11. po 13. вересня на новій трасі Мадрин у столиці Іспанії визначиться переможець 14-го етапу Формули 1. Усі історичні рекорди на іспанських етапах належать Феррарі. Саме гонщики Скудерії Міхаель Шумахер та Льюіс Хемілтон мають по 6 перемог на іспанській землі. Новий автодром вперше прийматиме гонку Формули 1. Заїзд обіцяє бути цікавим завдяки незвичній конфігурації траси, яка суттєво відрізняється від класичних іспанських етапів. Після неймовірної перемоги Андреа Кімі Антонеллі багато хто готовий віддати золото Мерседесу цього разу. Однак команда не матиме такої переваги, як у Монці. Гран-прі Іспанії стане шансом для Макларен та Феррарі, щоб відновитись після провального етапу в Італії та нав'язати боротьбу за перемогу. A mai játéknapon újabb mérkőzéseket rendeznek a Bajnokok Ligája alapszakaszában. A csütörtöki program két idősávban zajlik. 18:45-ös kezdés Fenerbahce Róma, PSV Eindhoven, Shakhtar Donetsk. 21 órai kezdés Bayern München Bodø/Glimt, Slavia Praha Lenz, az újonc Komó az RB Leipziget fogadja, míg a Manchester United a szintén debütáló azeri Szabachal csap össze. Сьогодні в основному етапі Ліги Чемпіонів пройдуть чергові поєдинки. Програма четверга розділена на два часові блоки. 19:45 – стартові матчі. Фенербахче – Рома, ПСВ – Ейнтховен, Шахтар – Донецьк. О 22:00 – Баварія – Бодø/Глімт, Славія – Прага – Ланц. Дебютант Комо приймає на своєму полі РБ Лейпциг. Манчестер Юнайтед зіграє ще з одним новачком – азербайджанським Сабахом. Megköszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Gyakorló Zóvához a Sajtész Radio Pulse FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: Спортхіреньket hallották.
1: Реклама на Радіо Пульс FM.
2: Реклама.
3: Турбота про здоров'я – найважливіше. Берегмед

Családi Kör, ahol a család az első. A Kárpátaljai Magyar Nagy Családosok Egyesületének műsora minden szombaton 14 óra 20-kor a Pulzus Rádióban. Élet, hit, nevelés és örömök nagy családok szemmel.

dallamok nyomában. Minden este 21 órától és hétvégén 15 órától is a Pulzus Rádióban. Klasszikus pop és rock slágerek, felejthetetlen előadók és örök kedvencek.

0: otthon reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Se Radio Pulz. Divjanosto 2. Jodin FM.

Külön kiadás, a Pulzus Rádió élő műsora. Hétfőtől péntekig délelőtt 10 és 12 óra között. Aktuális információk, helyi hírek, beszélgetések, meghívott vendégekkel. Határon innen és túl.

0: legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Zvíruj v srdci. Rádio Pulz FM.

dallamok nyomában. Minden este 21 órától és hétvégén 15 órától is a Pulzus Rádióban. Klasszikus pop és rock slágerek, felejthetetlen előadók és örök kedvencek.

0: FM 92.1.
1: Nem hányszor elmet bír még el a napon.
0: Púzus Rádió.
1: Watermelon sugar, you are my everything.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Púzus Rádió. Megdobbant.
1: Вы слушаете Радио Пульс 92.1 FM.

0: Családi Kör, ahol a család az első. A Kárpátaljai Magyar Nagy Családosok Egyesületének műsora minden szombaton 14 óra 20-kor a Pulzus Rádióban. Élet, hit, nevelés és örömök nagy családok szemmel.
1: Всім привіт! Це Гросо і моя пісня «Дурна любов» на радіо «Пульс».

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Радио Пульс. Привет, Настя. Па. И один FM. Классное радио. В дорогу.

0: Музичний трек. Краща музика зі всього світу на радіо Пульс FM.
1: Зенешев. А рок, а блюз, а поп і а népzene nagyjai egy helyen.
2: Hello, Pulzus FM Radio. FM 92.1.
3: Köszöntöm a hallgatókat, ez itt a Zenesáv, Antal István vagyok. A főszerepben egy olyan előadó áll, aki több mint két évtizeden meghatározó alakja a pop-rock szintérnek, Pink. Igazi energiabomba, aki karrierje során bebizonyította, hogy a női előadók is lehetnek erőteljesek, lázadók és érzelmesek egyszerre. Tartsatok velem az elkövetkező 30 percben, ahol legnagyobb slágereit hallhatjátok, és megtudhatjuk karrierje legfontosabb állomásait. Kezdünk! Vitanie Radio Slugačam, с вами ведучий Антал Іштван і бажаю гарно провести час. Сьогодні програма «Музичний трек» за участю Аліши Бетмур, більш знана як Пінк. Американська співачка, авторка пісень, акторка, танцюристка, музична продюсерка, активістка, благодійниця та речниця. Починаємо!

Pink eredeti nevén Alicia Beth Moore 1979-ben született az Egyesült Államokban. Már fiatalon vonzotta a zenevilága, és tínédzserként egy R&B lánycsapatba kezdte karrierjét. Az igazi áttörést azonban 2000-ben hozta meg számára első szóló albuma, a Can't Take Me Home, amelyről több sláger is a top listákra került. Az igazi egyedi stílusát azonban a 2001-es albummal találta meg, amely pop-rock és R&B elemeket ötvöz.

Zenéink egyik legnagyobb erőssége, hogy bármilyen műfajban otthonosan mozog. A vadrokkos dalok mellett ott vannak az érzelmes balladái is, amelyekben kendőzetlen őszinteséggel énekel a szerelméről, fájdalomról és küzdelemről. Egyik ilyen ikonikus dal a Just Give Me a Reason, amely világszerte hatalmas siker.

Pink nem csak a zenével, hanem személyiségével és üzeneteivel is inspirálja rajongóit. Nyíltan kiáll az egyenlőségért és az önelfogadásért. Az egyik legszemélyesebb dala a What About You, amely társadalmi problémákról szól és sokakat megérintett.

És ezzel a csodálatos dallal el is érkeztünk mai műsorunk végéhez. Pink egy igazi ikon, aki nem csak fantasztikus dalokat ír, hanem üzeneteivel is inspirál. Köszönöm, hogy velem tartottatok, hallgassatok minket legközelebb is, amikor egy újabb legendás előadó kerül a középpontba. Búcsúzik a szerkesztő és műsorvezető Antal István. Sziasztok! Сегодня программа музыкальный трек прошла за участью Алиши Бетмур, Бирс Нано и Як Пинк, американской співачки, акторки, авторки песен, активистки Благодійниці та Речниці. Дякую за увагу. Залишайтесь надалі з Радіополіс FM.

0: Дитячі вислови, вечірні дитячі пісні, вірші та казки на радіо Пульс FM.
1: Az elkövetkező egy órában a Gyerekszáj című műsorunk következik. Kedves gyerekek, mese, móka, kacagás. Itt a Pulzus Rádióban. Tartsatok velünk!
2: Volt egyszer egy mese volt!
3: Abban minden mese volt!
4: Minden hétvégén esti mese a Pulzus Rádióban.

0: Vizi Péter és Vizi Pál. Egyszer volt, hol nem volt, hetet hét országon is túl, még az óperenciás tengeren is túl, volt egy öreg király, s annak egy szépséges, szép leánya. Akadt is a király kisasszonynak kérője, nem egy, de 12 is. Hanem az öreg király egyhez sem adta, mert egy éjjel valami csodálatos álmot látott, azt előbb meg akarta fejtetni az ország bölcsembereivel. Az volt a király álma, hogy a leánya két korsó vizet kiöntött a földre. Az a víz elkezdett áradni, s olyan nagyra áradott, mint a tenger. Elborította az ő országát, de nem csak azt, elborította az egész világot. Reggel, amint felkelt a király, összehívatta mind az ország bölcseit, a jövendőmondókat, az álomfejtőket, s elmondotta nekik az álmát. Összeültek a bölcsek, s nagy tanakodás után meg is fejtették az álmát a királynak. Azt mondták, hogy az a két korsó víz két vitéz fiút jelent, s az a két vitéz fiú a király kisasszony gyermekei lesznek. A kiöntött víz áradása a két fiú vitézségét jelenti, s az a szörnyű nagy áradás meg azt, hogy az a két fiú elfoglalja az egész világot, s egyben az öreg király országát is. Mert hogy megijedt az öreg király ettől az álomfejtéstől, az ország bölcsei azt tanácsolták, hogy ne adja férjhez a leányát, hanem a legmagasabb hegy tetején építessen egy kis vasházat. Azon a vasházon ne legyen se ajtó, se ablak, csak éppen egy akkora lyuk, hogy egy csupor meg egy tányér, s mi más egyéb, ami kell, beférjen rajta. Ebbe a kicsi házacskába zárja be a leányát, ki se eressze soha, s akkor nem teljesedik be az álma. Hát az öreg király megfogadta a bölcs emberek tanácsát. Felvitte a leányát a legmagasabb hegy tetejére, körülépítette egy kis vasházacskával, s azon csak éppen akkora lyukat hagyatott, hogy enni és innivalót beadhassanak neki. Sírt a szegény király kisasszony, szakadott a könnye, mint a záporeső. De hiába sírt, az öreg király nem kegyelmezett. Sírás volt éjjelen, nappala, nem látta a fényes napot, nem látott sem embert, sem állatot. Egyszer mi történt, mi nem, elég az, hogy nagy csuda történt. A kis vasházacska földjéből forrás víz budjant ki. A király kisasszony nagy örömmel ivott belőle, aztán lefeküdt, elaludt szépen, csöndesen. S ím, halljatok csodát! Két aranyhajú gyermek játszadozott reggel körülötte. Éppen Péter és Pál napja volt, s a király kisasszonya két fiút elnevezte Péternek és Pálnak, s arról a forrásvízről még vezetéknevet is adott nekik. Úgy hívta őket, Vizi Péter és Vizi Pál. Telt múlt az idő, a király kisasszonynak elmúlt a rossz kedve, dajkálta, nevelte a gyermekeket, s mire hétesztendősek lettek, úgy megerősödtek, hogy egyszerre csak nekidültek a vasházacska falának, s az oldalát kidöntötték. Most már mehettek, amerre szívüknek tetszett. A fiúk az anyjukkal együtt azt határozták, hogy az anyjuk csak maradjon a házacskában, az oldalát helyreállítják, s maradjon ott, míg visszajönnek a szabadítására. Elindult a két fiú. Bementek a városba, ott szereztek maguknak nyilat, kardot, kést, mindenféle fegyvereket. Aztán addig mentek, míg egyszerre csak az út két felé vált. Ott letelepedtek egy fa alá. Nem is gondolták, hogy miféle fa alá telepedtek le. Ez a világ jósfája volt. Aki e fa alatt valamit kívánt, annak minden kívánsága teljesedett. Leült a két fiú a fa alá, ottan beszélgetnek, tanakodnak. Egyszerre csak azt mondja az egyik. Há, Istenem, de jó volna egy kicsi ropogós malac pecsenye! Abban a pillanatban, ahogy elsóhajtotta magát, leesett a fáról egy sült malac. Most már tudták, hogy a világ jósfája alatt vannak. Kívántak is mindenféle jó ennivalót, innivalót, s a fáról csak úgy hullott le, amit szemük szájuk kívánt. Mikor aztán jól laktak, s jól kipihenték magukat, azt mondja Péter. No, öcsém, itt kétfelé válik az út. Váljunk el mi is egymástól. Merre akarsz menni, jobbra-e vagy balra? Azt mondta Pál, hogy ő jobbra megyen. Jól van, öcsém, mondta Péter, akkor én balra megyek. De előbb a késünket szúrjuk belé ebbe a fába, s ha majd valamelyik visszakerekedik kettőnk közül, húzza ki a másik kését. Hogyha fehér víz folyik ki utána, az azt jelenti, hogy a másik él, és jó dolga van. De ha piros vér folyik, az a másiknak a halálát jelenti. Beszúrták a késüket a fába, keserves könyhullatások közt elbúcsúztak egymástól. Péter ment balra, Pál jobbra. Alig, hogy elváltak egymástól, Péter meglát egy farkast. Ráhúzza a nyilat, meg akarja lőni, de a farkas könyörögni kezdett, hogy ne bántsa, inkább egy kölykét neki adja. Jól van, nem ölte meg Péter a farkast, de a kölyköt elfogadta, s vitte magával. Megy mendegél, s meglát egy tigrist, célba veszi azt is, de azt mondja a tigris. Ne lőj meg, királyfi, neked adom egy kölykemet, bizony hasznát veszed. Péter leeresztette a nyilát, nem lőtte meg a tigrist, hanem a kölykét magával vitte, s úgy ment tovább a tigris és farkas kölyökkel. Amint menne mendegélne, elejbe toppan egy oroszlán. De biz ő nem ijedt meg, célba veszi ezt is, azt mondta az oroszlán. Hallod-e te, királyfi, ne ölj meg, inkább neked adom egy kölykemet, bizony még nagy hasznát veheted. A királyfi megkegyelmezett az oroszlánnak is, elfogadta a kölykét, úgy ment tovább a három kölyökkel. Mentek, mendegéltek hetetét ország ellen, erdőkön, mezőkön által, s egyszer beérnek egy rettentő nagy városba. De abban a városban minden ház gyászfeketébe volt húzva. Az utcák is be voltak teregetve gyászfekete posztóval, de még a hidak is, de még a fák is. Volt a város végén egy kicsi ház, abban lakott egy öreg asszony. Bemegy ahhoz Péter, köszön illendőképpen, s kérdi. Ugyan bizony, öreg anyám, miért húzták ezt a várost gyászfeketébe? Jaj, lelkem, fiam, ne is kérdezd! Ennek előtte 24 esztendővel egy irgalmatlan nagy sárkány keresztül repült a városon, s a város kútjába beleeresztett egy tojást. Abból a tojásból kikelt egy 12 fejű sárkány, s ez a sárkány adót vetett ki a városra, hogy csak úgy áld vizet, ha minden esztendőben egy 18 esztendős leányt a kútba vetnek. Ebben az esztendőben csak egy 18 esztendős leány van, és ez a királyé. Most rákerült a sor. Azt üzente a királynak a sárkány, hogyha a leányát szép szerével odaadja, többet nem sanyargatja a várost, mert a király kisasszonnyal elrepül nagy sárkányországba. Hiszen csak akadna egy vitéz ember, aki a sárkányt megölje, neki adná a király a leányát s fele országát.
1: No, Péter, gondolta magában a fiú, most mutasd meg, mit tudsz.
0: A király kisasszonyt másnap kellett vinni a kúthoz. Péter hát lefeküdt az öreg asszonynál, hogy jól kipihenje magát, de hajnalhasadáskor felkelt. Jól kifente a kardját, adott az állatjainak enni, amennyi csak beléjük fért, s úgy sétált a város kútjához. Hát úgy délfelé hozzák szegény király kisasszonyt, gyászfeketébe vont hintón, s a hintó előtt 12 paripa, mind a 12 holló fekete, s azokon is gyászfekete posztó. Jött a hintó után a nép is, de jó messziről. Sírt a király kisasszony, sírt az apja, anyja, sírt minden jó lélek. Csak egy ember jött a király kisasszonnyal, a vörös herceg. Ez előállott, hogy ő majd megöli a 12 fejű sárkányt. Vízi Péter fel sem ment a királyhoz, nem is ajánlotta magát, csak ott állott a kútnál, s várta a sárkányt. Hát egyszerre csak nagy budgyokat vet a víz, kavarodik, zavarodik, a színében sötétre változik. Aztán szakadni kezd a kútból a vörös láng, a kék láng, a zöld láng. Ez már a sárkány torkából szakadott ki. Ím, csak ugyan jő a sárkány. Kiveti magát a kútból, tátogatja rettentő nagy száját, mind a 12-t. Üti a földet a farkával, hogy csak úgy döngött, rengett belé. Haj, a vörös hercegnek sem kellett egyéb. Egyszerűen inába szakadt a bátorsága, s nagy hirtelen felmászott egy fűzfára. De bezzeg nem ijedt meg Vízi Péter. Kirántotta széles, görbe kardját, s neki a sárkánynak. Szakadt a verejték Vízi Péterről, de szakadt a sárkányról is, mert hiába erősködtek, sem Vízi Péter nem tudta halálosan megvágni, sem a sárkány nem tudott úgy fordulni, hogy a farkával megcsaphassa Vízi Pétert, pedig mindazon mesterkedett. Hanem mikor az állatok látták, hogy a gazdájuk mindjárt a fűbe harap,
1: Uccu, neki a sárkánynak! A tigris bekapta a farkát, megragadta az oroszlán is, meg a farkas is, s abban a szempillantásban Vizi Péter beleugrott a sárkány 12. szájába. Nagy hirtelen a buzogányával kipeckelte a száját, leszaladt a gyomrába, ottan megtalálta a sárkány lelkét fekete galamb képében, annak a szívét keresztül szúrta, s amint vége volt a fekete galamb életének, vége lett abban a minutában a sárkány életének is. Akkor Vizi Péter szépen végig sétált a sárkánynak mind a 12 fejében. Mind a 12 fejében talált egy-egy aranyalmát, azokat a zsebébe tette, s szépen kisétált a földre. Szörnyűképpen el volt fáradva Vizi Péter, a fejét lehajtotta a király kisasszony ölébe, s egyszeribe elaludt. Elaludtak az állatjai is, de a fűszván ülő vörös hercegnek sem kellett egyéb. Bezzeg most nem félt. Leszállott a fűzfáról, felkapta Vizi Péter kardját, a másik kezével befogta a király kisasszony száját, hogy ne kiálthasson, s Vizi Péter nyakát levágta. Nem volt arrafelé senki lélek, aki ezt látta volna. A vörös herceg hát szépen hazavezette a király kisasszonyt, de útközben megmondta neki, hogy ha eláll,

a gazdájuk fejét. Elszalad a tigris, s amint szalad az erdő felé, találkozik egy nyullal. Annak a nyúlnak a szája tele volt valami fűvel, kérdi a tigris. Mit viszel te, nyúl? Én bizony útilaput a fiamnak. Add csak ide, találsz te még ott, ahol ezt találtad, nekem nagyobb szükségem van erre. Jó szívvel, nem jó szívvel a nyúl az útilaput odaadta a tigrisnek, s a tigris visszaszaladt a társaihoz. Hát, melyikért a doktorsághoz? Kérdi az oroszlám. Én értek, mondta a farkas. Minden nemzetségem doktor volt. Noha úgy, hát forrazd vissza a gazdánk fejét. Felkapja a farkas a Vizi Péter fejét, egy pillanatra oda is forrasztja, de mikor talpra állítják, akkor látják, hogy a képes fele hátrafelé van fordulva. Ejnye, ilyen olyan teremtette! Kiáltott az oroszlán, s jól pofon ütötte a farkast. Hát így tanultad ki a doktorságot! Hirtelen lekapta Vizi Péter fejét, előre fordította a képes felét, s úgy forrasztotta a nyakához. Vizi Péter egyszeribe kinyitotta a szemét. Azt hitte, hogy csak nagyot aludott. Az állatjaitól tudta meg, hogy mi történt vele. Na megállj, vörös herceg! Mindjárt megkeserítem én a lakodalmadat. Elébb a sárkány 12 fejéből kiszedte az aranyfogakat. Volt mind a 12-ben 2. A tarisznyájába tette, s azt mondta az állatjainak. Gyertek velem, édes szolgáim! Bement a városba egyenesen az öreg asszonyhoz, s attól megtudta, hogy már áll is a lakodalom javában. De bezzeg nem volt Vizi Péternek maradása. Szólította az állatjait, ment fel a palotába. S ahogy ment fel a garádicson, csak hullani kezd a selyempárna a vörös herceg alól. Először egy, utána kettő. Egyszerre csak úgy leesett a kopasz földre, hogy alig tudták felszedni. Bekiáltott Vizi Péter a palotába. Gyere ki, te vörös herceg, ha igazi vitéz vagy! Helyrezkedett a vörös herceg, mint a nyárfa levél. Ment is volna, nem és, nem tudta, hogy mit csináljon. De a király kisasszony csak bíztatta. Eredj csak, eredj, mutasd meg a vitézségedet! Megint bekiáltott Vizi Péter. Gyere ki, te sárkányölő herceg! Eredj, eredj, bíztatta a király kisasszony. Mutasd meg, hogy te ölted meg a sárkányt. Mit volt, mit nem tenni a vörös hercegnek? Kimegy az udvarra nagy reszketve, kirántja a kardját. De bíz azt ránthatta, többet a hüvelyébe vissza sem dughatta. Csak egyszer vágott hozzá Vizi Péter, s mindjárt a fűbe harapott. Akkor bement Vizi Péter a palotába. Elővette a tarisznyájából a 12 aranyalmát, meg a sárkány 24 aranyfogát, s mondta a királynak. Ím, ezzel bizonyítom, felséges királyom, hogy én öltem meg a sárkányt, s nem a vörös herceg. De bezzeg bizonyította a király kisasszony is. De bezzeg örült a király is, mert jobban tetszett neki Vizi Péter, mint a vörös herceg. Folytatták a lakodalmat, abba sem hagyták 7 álló hétig. Lakodalom után egyszer Vizi Péter vadászni indul, hanem a felesége a nyakába borult, s úgy kérte, hogy akárhova menjen, csak a boszorkány tanyát kerülje, mert a sötétebb a pokolnál, onnét még élve nem került vissza ember. Hiszen ígérte Péter, hogy nem megy, de amint kiment a palotából, nagy kedve kerekedett mégis, hogy megnézze azt a boszorkány tanyát. Kimegy az erdőbe, megy, mendegél, s egyszer csak felszökik előtte egy nyúl. Megcélozza a nyilával, s nem találja. Mi dolog ez? Gondolja magában Vizi Péter. Még sohasem hibáztam el vadat. Megy tovább, és egy hajításnyira megint felszökik előtte egy nyúl. Rálő, s azt sem találja. Mérgelődött Péter, s ment tovább nagy bosszúsan. Alig ment tovább, harmadszor is felszökik előtte egy nyúl. Arra is rálő, s azt sem találja. Hát halljatok csodát, mi történt? Egyszerre csak elsötétedik az erdő, mintha éppen a poklok országában lett volna. Az állatjai reszketve, szűkölve húzottak melléje. Nézett erre, nézett arra, nézett fel az égre. De nézhetett, nem látott egyebet rettentő nagy sötétségnél. Na, ez biztosan a boszorkányok tanyája, gondolta magában. Az is volt. Érezte a kezével, lábával, testével, hogy csak úgy nyüzsögnek mellette mindenféle csúszó-mászó állatok,
s hallotta, hogy repkedik.

0: nevetnek, surrognak, burrognak feje felett a denevérek. Támolyog, botorkázik Péter a nagy sötétségben, s én egyszerre meglát valami gyenge világosságot. Lassan oda tapogatózik, ahol ez a világosság volt, s hát ott egy nagy darab fa égett, s amint szénné lett, egy láthatatlan kéz megint más darab fát tett a szénre. Leül Vizi Péter a tűz mellé, melléje az állatjai. A tarisznyájában volt kenyér szalonna, azt előveszi, a szalonnát fanyásra húzza, s a zsírját veregeti a kenyérhez. Amint sütögeti a szalonnát, megszólal mellette valaki didergős, fázós hangon.
1: Jaj, befázom!
0: Péter körülnézett, nem látott senkit, s nem is szólt semmit. Megint megszólal az a hang.
1: Jaj, befázom!
0: Tovább már nem állhatta szó nélkül, mondta Péter. Ha fázol, gyere ide, s fűtözzél.
1: Jaj, nem merek, mert az állatjaid összetépnek.
0: Felnéz Péter a fára, hát ott guggol egy öreg asszony. Azt mondja neki, jöjjön csak le, néne, nem bántják ezek az állatok.
1: Nem merek, hanem ledobok három arany hajszálat, azokat fektet az állataid hátára, akkor lemegyek.
0: Jól van, dobja le! Ledobja az öreg asszony a három arany hajszálat. Vizi Péter ráteszi az állatjaira, s észre sem vette, hogy az állatok egyszerébe kővé meredtek. Leszáll az öreg asszony a fáról, a tűz mellé ül, honnét-honnét nem, előránt egy varangyos békát. Nyásra húzza, sütögeti, s mondogatni kezdi magában.
1: Én sütök békát, te süt szalonnát, én eszem szalonnát, te eszel békát.
0: Mit beszélkend?
1: Én sütök békát, te süt szalonnát, én eszem szalonnát, te eszel békát.
0: De már ki mit süt, azt tegyék! Kiáltotta Vizi Péter, saragjában a vén boszorkányhoz vágta a szalondát. Hely, a vén boszorkánynak sem kellett egyéb! Felpattant, megragadta Vizi Pétert, de úgy megragadta, hogy mozdulni sem tudott. Szólítja az állatjait, azok sem mozdulnak. Aztán elvette a vén boszorkány Vizi Péter kardját, miszlik bevagdalta a testét, s egy nagy kádba belehányta. Amikor ez történt, egy nappal, két nappal azután Vizipál visszafordul a világjósfájához, ahol a testvérétől elvált, kihúzza a kését, hát piros vér budjant ki utána. Hé, édes Istenem, meghalt a bátyám, sóhajtott keservesen Vizipál. Meg sem állott, ment azon az úton, amerre a bátyja elment. Éppen úgy járt, mint a bátyja. Találkozott egy tigrissel, meg akarta lőni, de nem lőtte meg, s a tigris nekiadta egy kölykét. Éppen így járt az oroszlánnal, így a farkassal is. Neki is volt három állatja, s úgy ment abba a városba, ahol a bátyja megölte a 12 fejű sárkányt. Vizipál úgy hasonlított Vizi Péterhez, mint egyik tojás a másikhoz. S mikor a városba megérkezett, s előre vitték a hírét, hogy jő, elejbe harangoztak. A kicsi királyné pedig aranyos bársonyos hintóba ült, s úgy ment elejbe. Azt hitte, hogy az ura került vissza a boszorkány tanyájáról, s amikor meglátta Vizipált, leugrott a hintajáról, s nyakába borult. Édes uram lelkem, csak hogy visszakerültél a boszorkány tanyáról. Vizipál egy szóval sem árulta el, hogy ki is mi ő, elég az, hogy tudta, hol s merre kell keresni a bátyját. Másnap reggel nem szólt a kicsi királynénak semmit. Ment a boszorkány tanyára, mentek vele az állatjai is. Éppen úgy járt, mint a bátyja. Háromszor lőtt nyúlra, s egyszer sem talált. S mikor a harmadikra is ráhibázott, elsötétedett az erdő, egy lépést sem látott, sem előre, sem hátra. Hanem mégis több szerencséje volt, mint a bátyjának, mert mindjárt megpillantotta azt a gyenge világosságot, s odament. Leült a tűz mellé, sütni kezdi a szalonnát, s hát hallja, hogy valaki didereg a fán, s leszól.
1: Jaj, befázom!
0: Gyere le, ha fázol! Vetette oda Vizipál. De a vén boszorkány most sem mert lejönni, míg Vizipál meg nem ígérte, hogy a három aranyhajszálat az állatjaira fekteti. Hát csak vesse le! Szólott fel Vizipál.
1: Le is veti a vén boszorkány, de úgy talált vetni, hogy mind a három aranyhajszál a tűzbe esett. Sporrá égett.
0: De ezt a vén boszorkány nem vette észre.
1: Leszállott a fáról, a tűz mellé ült. Honnét-honnét nem egy varangyos békát ránt elő, sütögetni kezdi, s mondogatja magában. Én sütök békát, te süt szalonnát, én eszem szalonnát, te eszel békát.
0: Eszel, majd megmondom mit!
1: S a boszorkányhoz csapott a szalonnával. Felszökik a boszorkány, megragadja Vizipált, de abban a szempillantásban ráugrik a három állat, s úgy megfogták, hogy moccani sem tudott.
2: Kegyelmez az életemnek, könyörgött a boszorkány, s feltámasztom a bátyádat és az állatjait is.
0: Hát, jól van. Vizipál intett az állatoknak, de azért jól közre fogták, hogy el ne szaladhasson.
1: Akkor a boszorkány szedett egy csomó mindenféle forrasztófüvet, csinált mindenféle hókusz-pókuszt. Hát egyszer megelevenedik Vizi Péter. Megelevenednek az állatjai is. S ahogy megelevenedett Vizi Péter, halljatok csodát! Megvilágosodott az erdő. Híre pora sem volt többé a boszorkánynak. Eltűntek a csúszómászó állatok, mintha a föld nyelte volna el. Összeölelkezett, összecsókolózott a két testvér, s mentek a városba, utánuk a hat állat, aztán fel a palotába.
0: De csak még most ámult-bámult a kicsi királyné. Amíg meg nem mondták, melyik az ő édes ura, nem tudta, hogy melyiket ölelje, melyiket csókolja. Még csak ezután teljesedett be az öreg király álma.
1: Vizi Péter és Vizipál országról országra jártak, és elfoglalták az egész világot. Úgy nőtt a vitézségük, mint a tenger, elborította az egész világot.
0: Így volt. Vége volt. Mese volt.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Se Radio Pulse. Divjanosto 2. Biodin FM.

0: legjobb zenék
1: a te ritmusodra hangolva.
0: Pulzus FM.
2: Це Радіо Пульс. 92 FM.

0: munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Радио Пульс. Привет, Настя. Два и один FM.
2: Классное радио в дорогу.